0: Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: fuvarbár.
1: Egy helyen a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
2: Alszik a város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: Suncafé a sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Magyar Péter szerint egy hónap múlva megszűnhet Súlyog Tamás megbízatása. Novák előtt kifizetni az Erzsébet hídról leszedett zászlók miatti bírságot. Magyarország 2030-ig teljesíteni az euró bevezetésének feltételeit. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés szerda, piaci nap, lényegesen nagyobb forgalom, Nyíregyháza belterületén a Búza utca, Új utca, illetve Búza térnél, és nagy a forgalom a Rákóczi út ki is bevezető szakaszán, beleértve az Vásárteret, illetve a Tokaj úti vasúti átjáró követően a Tokaj utat. Parkoláson megállással kapcsolatosan a Vásártér előtt a rokkant mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóba csak az arra jogosultak állhatnak meg. Erre is nagyobb figyelemmel legyenek, ugyanis nap mint nap intézkedik a hatóság a szabálytalankodókkal szembe, és Nyíregyháza belterületén ma folytatódnak azon munkálatok, amik az erős áramú hálózat bővítéssel kapcsolatosak. Több helyen forgalomkorlátozás, lezárások, terelésekre is számítani kell, és a Magyar Közút mérnökség is több helyen dolgozik, így például Nyíregyháza belterületén fűnyírás, fűkaszálás végeznek főútvonalakon, valamint az útjavítási, útfelújítási munkálatokat végzik a vármegye területén. Köszönöm a figyelmet, további jó utat a viszonthallásra!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Magyar Péter szerint nagyjából egy hónap múlva megszűnhet Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy már közel 1000 vélemény érkezett a társadalmi egyeztetésre bocsátott alaptörvény módosításról. A tervezet egyik pontja kimondaná, hogy a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Magyar Péter úgy számol, hogy ez július 20-a körül történhet meg. A Tisza párt által tisztító tűzműveletnek nevezett csomagrészek felállítanák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, korlátoznák az országgyűlési képviselői mandátumok idejét és szűkítenék a sarkalatos törvények körét is. Kifizetni az esetleges bírságot Novák előtt annak a férfinak, aki vasárnap eltávolította a Pride hónapot jelképező LMBTQ zászlókat a budapesti Erzsébet hídról. A zászlókat a felvételek szerint egy ismeretlen férfi egyenként a Dunába dobta. A Mi Hazánk politikusa másnap közösségi oldalán azt írta, átvállalná a büntetést, ha az elkövetőnek fizetnie kell. Az akció miatt a budapesti rendőrfőkapitányság rongálás vétsége miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. A 64 vármegye ifjúsági mozgalom szintén támogatásról biztosította a férfit, jogi segítséget és az ügyvédi költségek átvállalását is felajánlotta. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető annak kapcsán írt erről, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is találkozik. Kármán András közösségi oldalán a referencia kamat stopra is kitért. Azt írta, a Tisza változatlan feltételek mellett október elejéig fenntartja az intézkedéseket, hogy legyen idő a konzultációra. A cél szerint az, hogy a kamat stoppot később úgy vezessék ki, hogy a tényleges rászorulók valós segítséget kapjanak. A Fidesz parlamenti frakciójának közel felét érinthetni a Tisza kormány által javasolt 12 éves országgyűlési mandátumkorlát. Magyar Péter a tisztító tűzművelet részeként jelentette be, hogy legfeljebb 3 ciklusban korlátoznák a képviselői munkát, és a szabály a következő választástól lépne életbe. A javaslat a Tisza párt képviselőit nem érinteni, mivel mindannyian újoncok a parlamentben. Ha a korlátozást visszamenőleg számolnák, több ismert fideszes politikus sem lehetne újra képviselő, köztük Szijjártó Péter, Lázár János, Gulyás Gergely, Kocsis Máté és Púcs János. A KDNP-ben is több régi parlamenti szereplőt érinthetne a változás. Megkezdődött a villamos pálya felújítása Debrecen főterén. A Kossuth térnél már dolgoznak a munkagépek, a következő hetekben pedig a nagyállomás és a Kálvin tér között villamos pótlóbuszok közlekednek. Az 1-es és a 2-es villamosok a munkák idején a Kálvin tértől járnak tovább. Június 22 és július 7-e között a főtéri szakaszon, majd július 8 és 12-e között a Péterfia utcán végeznek sincserét. Összesen 228 vágány folyóméteren. A pályát legutóbb 25 éve a Kossuth tér átépítésekor újították fel teljes körűen. A beruházás 200 millió forintba kerül, Hadékávi azt javasolja, hogy aki a klinikára átszállás nélkül menne, a 10-es vagy 10Y-os buszt válassza. Megkezdődött a 33-as főút belterületi szakaszának felújítása Debrecenben. Elsőként a Füredi úton, a Bem tér és a Nádor utca közötti, csak nem 520 méteres részen dolgoznak a szakemberek. A munkák szegélybontással indultak, emellett vízvezeték rekonstrukciót is végeznek, és az érintett busz megállók is megújulnak. A következő hetekben és hónapokban szegélycsere, közműszintbeállítás, marás és aszfaltozás várható. A 33-as főút 2,5 kilométeres belterületi részét több ütemben újítják fel, ezért a Füredi és Balmazújvárosi út egy-egy szakaszán ideiglenes forgalomkorlátozásokra és sávlezárásokra kell számítani. A Bem tér és a Nádor utca közötti szakaszsal szeptemberre a teljes város határig tartó résszel év végére készülhetnek el. Gyorsan helyzetfelismerésről és lélek jelenlétről tettek tanúbizonyságot a debreceni Kratokvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium kadétjei Szolnokon. A Honvédelmi Minisztérium beszámolója alapján Császár Sára és Kovács Réka egy gyors étteremben figyeltek fel arra, hogy egy fiatal lány összeesett. A két diák azonnal segített, stabil oldalfekvésbe helyezték a rosszul lett fiatalt, és megkérték az étterem dolgozóit, hogy értesítsék a mentőket. Miután a lány magához tért, megnyugtatták és mellette maradtak a mentők megérkezéséig. A minisztérium szerint a kadét a kollégiumban tanult egészségügyi ismereteket éles helyzetben is jól alkalmazták. Idén is nagy sikerrel rendezték meg a motoros fesztivált Balmazújvároson. A Koroknai Autós Iskola által szervezett esemény már a 13. alkalommal várta a motorosokat és az érdeklődőket. A kétnapos program nem csak a látványos bemutatókról, a lóerőkről és a trükkökről szólt, hanem a közlekedés biztonságról is, amelyre a szervezők a kezdetektől kiemelt figyelmet fordítanak. A fesztivál családi kikapcsolódást is kínált, pénteken és szombaton reggeltől késő estig várták a közönséget. Az ország több pontjáról érkeztek motorosok Balmazújvárosra, ahol a szakmai tapasztalatszerzés mellett a közösségi élmény is fontos szerepet kapott. Újabb nemzetközi versenyen szerepeltek a DSI Debrecen triatlonosai. A Franciaországban megrendezett triatlon világbajnoki sorozat, vagyis a következő állomás a világ élvezőnyének a rajtja. A debreceniek közül Dobi Gergő és Pusztai Dóra is megmérettette magát. Dobi Gergő számára különösen fontos volt a verseny, hiszen pályafutása során először indulhatott ebben a rangos sorozatban. Az 51 fős elit mezőnyben a 32. helyen végzett, amivel értékes olimpiai kvalifikációs pontokat szerzett. Vasárnap a váltóban is volt debreceni érdekeltség. Dobi Gergő és Pusztai Dóra a magyar csapat tagjaként versenyzett, a válogatott végül a 15. helyen zárt. Idén nyáron is diákok segítik a rendőrség munkáját Nyíregyháza turisztikailag frekventált helyszínein. A Tourist Police program több mint 10 éve működik, a résztvevő fiatalok a kötelező 50 órás közösségi szolgálatokat teljesítik az egyenruhások mellett. A napokban mintegy 60 diák kezdi meg a munkáját, de a létszám várhatóan még nőhet. A fiatalok főként Sóstó gyógyfürdő környékén segítenek, szórólapokat osztanak, útbaigazítják a turistákat, figyelik a parkolókat és a forgalmasabb helyszíneket. A programot Nyíregyháza önkormányzata is támogatja, többek között egységes pólókkal. A diákok naponta 3 órát dolgoznak, szünetek beiktatásával. Az aratás kezdete miatt országszerte így Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében is több mezőgazdasági munkagép jelenhet meg az utakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara fokozott óvatosságra kírja az autósokat, mert a kombájnok, traktorok és szállító járművek lassan haladnak, és mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. Előzni csak körültekintően megfelelő oldaltávolsággal szabad, mivel ezek a járművek nagyméretűek és irányváltoztatásukra is számítani kell. A munkagépek vezetőinek ügyelniük kell a jelzőfények láthatóságára, és ahol lehet, félrehúzódással segíthetik a forgalmat. A lassú mezőgazdasági járművek legfeljebb 25, a vontatók pedig legfeljebb 40 km/órával közlekedhetnek. A nyíregyházi pilótaképzésbe pillanthattak be az érdeklődők a hétvégén a Tréner Kft. 8. nyílt napján. A programot idén először 2 napon átrendezték meg a nyíregyházi repülőtéren, ahol hazai és külföldi fiatalokat is fogadtak. A látogatók megismerkedhettek az elmélet és gyakorlati képzéssel, körbejárhatták a hangárokat, kipróbálhatták a repülőszimulátort és sétarepülésen is részt vehettek. A nyíregyházi egyetem 1992 óta működik együtt a Tréner Kft.-vel, a hivatásos repülőgép vezetők gyakorlati képzésében. A szeptemberben induló képzések iránt idén is nagy az érdeklődés, már több mint 100-an jelentkeztek. Újjel vármegyékben rendelték el a tűzgyújtási tilalmat a száraz kánikulai idő miatt. Hétfőtől Budapesten, valamint Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében is érvénybe lépett a korlátozás. Pest, Heves, Csongrád, Csanád, Borsod-Abaúj, Zemplén és Bács-Kiskun vármegyében továbbra is fennmarad a tilalom. A NÉBIH tájékoztatása alapján a kiszáradt növényzet miatt tüzek már kisebb szél esetén is gyorsan terjedhetnek, és akár koronatűzzé is fejlődhetnek. fontos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban, valamint 1200 méteres körzetében, a kijelölt tűz lakóhelyeken is. A belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni vagy grillezni, de fokozott óvatosságot kérnek. Mindegy 400 millió forintot fordít idén nyáron a nyíregyházi távfűrendszer korszerűsítésére a Nyír Távfű Kft. A beruházás részeként több városi helyszínen vezeték cserét végeznek, emellett új hűközpontokat is kialakítanak. A munkálatok már megkezdődtek a Vajnyi Ádám körúton, ahol a csaknem 45 éves vezetékeket korszerű csövekre cserélik. Fejlesztések lesznek a Rákóczi utcában, az Ungvár sétányon és az Úszülő utcában is. A társaság tervei szerint minden beruházás szeptember 1-ére elkészül, így a következő fűtési szezon már megújult rendszerrel indulhat Nyíregyházán. Módosulhat a debreceni közgyűlés szervezeti és működési szabályzata. Június 25-i ülésen tárgyalt javaslat szerint a jövőben a lakossági hozzászólások nem az egyes napi rendi pontoknál, hanem az ülés végén hangozhatnának el. Pap László polgármester előterjesztése szerint az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá vált, hogy az állampolgári jogon felszólalók nem az adott napi rendhez kapcsolódóan beszélnek, hanem attól eltérő sokszor nem önkormányzati hatáskörű ügyeket vetnek fel. A 3 perces időkeret megmaradna, de a hozzászólási szándékot előzetesen az ülés előtti napon délig írásban kellene jelezni a téma és a hozzászólás lényegének megadásával. A közmeghallgatásoknál felszólalási jegyet vezetnének be. Több mint 140 végzős hallgatót avattak orvos doktorra a Debreceni Egyetemen. Az általános orvostudományi kar ünnepi tanácsülésén június 20-án szombaton tették le esküjüket a magyar és külföldi végzősök, majd átvették diplomájukat. A Debreceni Egyetem dísz udvarán rendezett eseményen 80 magyar és 62 külföldi állampolgárságú hallgató vehett át oklevelét. Mátyus László a kar dékánja ünnepi beszédében arra emlékeztette a friss orvosokat, hogy hivatásuk nem csak szakmai tudást, hanem emberséget, folyamatos tanulást és a betegek lelki támogatását is megköveteli. Az avatáson több elismerést is átadtak, díjazták a kiemelkedő hallgatói, oktatói és közéleti munkát, valamint az egyetem tehetséggondozó programjában résztvevő végzősöket is. Városi erdősítési program elindítását javasolja Pák Károly debreceni ellenzéki önkormányzati képviselő. Az előterjesztést a június 25-i ülésen tárgyalja a közgyűlés. A javaslat szerint Debrecen több pontján kisebb ellenálló várostűrőfa és cserjefajokból erdőfoltokat lehetne kialakítani. Pák Károly szerint ezek csökkentenék a nyári hőterhelést, javítanák a levegő minőségét, mérsékelnék a zajt, növelnék a városi biodiverzitást és hosszabb távon alacsony fenntartási igényű zöld felületekké válhatnának. Lehetséges helyszínként említi többek között az új kertet, a vénkertet, a nagy erdőperemét, a Tócővölgyet, az ipari parkok környékét és a város peremi üres területeket. Ketten pályáznak a Modell ügyvezetői posztjára, amely június végével üresedik meg. A jelenlegi vezető Vizi Katalin mellett Gulyás Gábor, az intézmény korábbi első vezetője is versenyben van. Mindkét pályázatot egyhangulag támogatta a szakmai bizottság. A végső döntést a június 25-i ülésen hozza meg a debreceni közgyűlés. Vizi Katalin 2021 nyara óta vezeti a Modemet, korábban több budapesti kulturális és művészeti intézménnyel dolgozott. Gulyás Gábor 2006 és 11 között irányította a debreceni kiállítóhelyet, nevéhez kötődik több nagy visszhangot kiváltó program is. A bizottság szerint Vizi Katalin erőssége a helyi együttműködésekben és az edukációban, még Gulyás Gábor erős nemzetközi vízióval térne vissza. Meghosszabbította Maximilian Hoffmann szerződését a DVSC. A klub honlapján jelentette be, hogy a 32 éves osztrák belsővédő 2027. június 30-ig marad a Lokinál. Hoffmann 2025. januárjában érkezett Debrecenbe, a Rapid Wien-től azóta 23 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a piros-fehérek mezében. A klub szerint kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtott és fontos szerepe volt a védelemben. Eddigi legemlékezetesebb Loki gólját Székesfehérváron szerezte a Fehérvár elleni kiesési rangadót.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket. Az Imárkondás Elemér irányításával készülő Deac labdarúgó csapata a lehető leghatékonyabban szeretné kihasználni a felkészülési időszakot. Több edzőmeccset is játszik majd a gárda. A felkészülési időszak alatt a Fekete-Fehérek a Tiszaújvárossal, a Nyíregyházával, a Békés Csabával és a Kazinc Barcikával is megmérkőznek majd. A Debreceni Egyetem NB3-as labdarúgó csapata a 2025-26-os szezont a harmadik helyen zárta az északkeleti csoportban, és csupán rosszabb gólkülönbsége miatt maradt le az osztályozót érő második pozícióról. A célok az új idényben sem változnak, továbbra is a feljutás a cél. Nyíregyháza is csatlakozott a nemzetközi jóga naphoz. A Continental Arénában közös jóga protokoll alapján végezhették a gyakorlatokat a résztvevők. Az eseményen India magyarországi nagykövete is részt vett. A nemzetközi jóga napot az ENSZ 2014-ben nyilvánított a világnappá Narendra Modi indiai miniszterelnök kezdeményezésére. Az esemény célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az egészség megőrzés, a testi-lelki egyensúly és a közösségi élmények fontosságára. A program során a résztvevők a hivatalos közös jóga protokoll alapján végezhettek vezetett gyakorlatokat. India tisztelettel és szeretettel ünnepelte még 2015-ben az első nemzetközi jóga napot. Új Delhi központi részén közel 36 ezer ember gyűlt össze június 21-én, hogy megünnepelje a jógát. 21 jóga pozíciót hajtottak végre itt 35 percen keresztül. Az ünneplésen Guinness rekordot is felállítottak, több mint 35 ezeren jógáztak egyszerre. Jól szerepelt a csehországi Olomoucban rendezett nemzetközi díjugrató versenyen ifjabb Szabó Gábor. A Deasz lovasa a 140 cm-es 79 indulót felvonultató Gold Tour versenyszámban diadalmaskodott. Konz Ferenc Genius Conference nevű lovával a mezőny leggyorsabb hibátlan pályáját teljesítette. A páros a döntőben is folytatta a remek szereplését és megnyerte az Olomouc város nagy díját. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Térségünkben elsősorban az idősebbek és a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg most a kánikula. A maximumok a folytatásban 30-35 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó.

0: keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Mi volt a legcikisebb nyári sztori?
2: Mara, neked volt ilyen?
1: Egy igazán meredek csúszdáról. Amúgy,
2: igen.
1: Akkor még azt a taktikát nem tudtam, hogy keresztbe kell tenni, tudod, a kezeidet így a mellkasodon.
2: Ez így van. Igen.
1: Mert akkor véded, amit védened kell.
2: Igen, és hogyha beszorítod a farpofádat, és egy picit megemelkedsz, és a lapockádon csúszol, akkor még jobb vagy. Igen, folytasd, kérlek. Tényleg
1: van, aki ilyen taktika? Azt hallottam, hogy a bugyit, vagy az a vagy a
2: az is van. Jó, mennyi, amikor még fecskét hordtam a strandon.
1: Nem, tehát az, amikor a fiúkat látod ilyen behúzott fenékkel, ott meg mit tudom.
2: Hát egy jó tanga. Igen?
1: Érdekes. Na, de az a lényeg, hogy hát én lecsúsztam a csúszdán, csak érdekesen érkeztem. És ugye minden csúszda, még az a plusz info, hogy a csúszdák mellett ott vannak ezek a kis vízimentő fiúk.
2: Ez
1: valami történik.
2: Igen,
1: akkor kimentsenek. Hát ott is volt egy fiatal ember, na de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy én lecsúsztam, mert hogy az nekem jó. És hát azzal a lendülettel a fürdőruhám felső része az egyik oldalt így fölcsúszott.
2: Önálló életre kelt?
1: Igen, azzal a lendülettel a testrészem egyik kis része az napvilágot látott, és én gyorsan visszahelyeztem a megfelelő helyre. Na de, nyilván nagy nehezen kimásztam, hiszen mögöttem már jöttek, majd észleltem, hogy az egyik szememről elhagytam a kontaktlenzét.
2: Ez egyre jobb egyébként.
1: Tehát nem elég, hogy mondjuk jobb oldalt kiesett, aminek ki kellett esnie, majd a bal szememről kiesett a kontaktlencse, és én felszólaltam rögtön, hogy Jézusom, elhagytam a kontaktlencsém, és kaptam.
2: Erre már csak az lett volna szem, hogy nem látok, nem látok.
1: Kaptam azt a választ, hogy miért meg akarod keresni?
2: A vízben?
1: Igen.
2: De én nálam a mozizás az kimerül annyiba, hogy látom minden nap, amikor Bordás Béla elmegy reggel, majd hazajön este. De várjál, és föl is szoktam hívni, hogy Béla, látom, hazaértél, minden rendben?
3: Ja, ti együtt éltek?
2: Hát nem együtt élünk, hanem egymást, tehát
3: akkor az ő... Vonjuk le a logikus következtetést. Béla bá szereltette fel az ajtóra ezt a becsapódó akármit, és az ő cipői vannak a folyosón.
2: Mondjuk, a
3: tudod mit, megértem. A Béla bácsi cipője van kín, amivel egész nap rohangál, azt azért úgy biztos nem lehet kell levesni.
2: Nem, hát mi ugye szembe szomszédok vagyunk. Tehát az én erkélyem az ő erkélyével van szemben. Uh-huh. És ahol van neki a garázsa, én szoktam látni, amikor megérkezik, amikor én esetleg kint vagyok a teraszon, és éppen teszek-veszek, és Béla bá kijön, akkor volt olyan sötétben, hogy zseblámpával így átvillogott. Meg ha meglátja, hogy kint vagyok, átinteget.
1: Tehát milyen...
3: Kicsit beteg, nem?
1: Igen, tehát el tudod képzelni, hogy ott állnak. Nordikám,
3: adom a SOS jelzés, itthon vagyok.
2: Mi odafigyelünk egymásra.
3: Van egy kis krumplis tésztám, és akkor ti már fejből tudjátok a morze jeleket.
2: Ez így van, igen.
3: Három villogás krumplis tészta, négy villogás marha pörkölt.
2: Nem, mi úgy szoktunk fogalmazni, hogy odafigyelünk egymásra.
3: Ti vagytok már rendes emberek.
2: Igen.
3: Igen, hát egyébként Béláról tudni kell, hogy ő polgárőrként is dolgozik, tehát a polgárőrök mindenhol ott vannak. Saját személyi őröd van. Mondhatnánk úgy is, Bodas Béla, több mint testőr.
1: De az, hogy gyönyörű, hogy te már szerintem várod, hogy mikor ér az. Most ér haza Béla bácsi, kimegyek, köszönök neki.
3: Javaslom, hogy vannak a telefonokban most már ez a radar, ilyen követő, meg minden.
2: Állítsunk be lokátort.
3: Szerintem nézd lokátoron, hogy merre jár.
2: Szerintem Béla bának nincs olyan telefon.
3: Nem baj, lehet rá tölteni bármilyen applikációt. Igen. Most már csak tudod követni, mikor, merre, cikázik.
2: És már lassan berakom a kedvenc. És már lassan berakom a kedvencek közé.
1: Hány kilométert tettünk egy nap?
3: Béla bácsi, látom, jó volt. Mi volt Nyírszőlősön? És akkor tudod így követni. Téglás környékén ott esetleg.
2: Béla, már látom, kim van Nyírszőlősön. Mi a helyzet?
3: Ennyi. És akkor folyamatosan nyomat tudod követni. De javaslom, hogy fordítva is működjön, hogy azért lássa.
2: Ő is lássa
3: azért,
2: engem.
3: Persze.
2: Jó.
3: Ha valami történne
1: mondjuk
3: veled.
1: Mondjuk Norbi nagyon nem fog cikázni.
3: Nem fog.
1: De.
3: Mit csinál Norbi már 20 perc? Ja, a cipőket szaglásza. Folyosul.
2: Na, hát így élünk mi. Úgyhogy kérem szépen.
3: Elkészíthetitek a szomszédok legújabb sorozatát. Tudom, ti már fiatal generáció vagytok, nem is biztos, hogy emlékeztek a szomszédokra, de akkor legyen a jó barátok, azt mindenki látta.
2: Igen.
3: És ketten Bélával, mint főszereplő.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek. Na, melyek a legfontosabb sporthírek, amelyeket megosztanál velünk?
3: Hát talán a legfontosabb, hogy Messi megdöntötte a rekordot, a világrekordot. Újabb két gólt lőtt, és ezzel most már ő a legeredményesebb játékos a világbajnokságok történetében. Kihagyott még egy büntetőt is. Rögtön az elején Ausztria ellen, az csúnyán mellé lőtte, és aztán utána rúgott egy szép gólt, majd a legvégén rúgott még egyet, úgyhogy ezzel most már ő az egyedülálló rekord. 19 gól, ha jól emlékszem, tehát amit a VB-ken szerzett.
2: Én nem terveztem leülni meccset nézni, de hirtelen felszabadult egy kis idő, és bele tudtam nézni 15-20 percet a második félidőbe. Én az ő játékán azt tapasztaltam, hogy kicsikét már, mintha öregesebben, vagy olyan, ó, elráérünk arra még, mellé rúgtam, annyi baj legyen. Tehát ez a...
3: Olyan...
2: Már nem aggódja túl. Egyáltalán nem idegeskedik azon, hogy Jézusom, most mellé lőttem, hát én vagyok Messi. Nem tesz önmagára nagy terhet. Hát ez így sikerült. Vegyek, aztán majd máskor jobb lesz.
3: Igen, nyilván hát bosszantotta a kihagyott büntető.
2: Hát gondolom, persze.
3: De nem láttad azt a görcsösséget, így, ahogy mondod, mint Ronaldo például, hogy minden áron gólt akar rúgni. És hát az egész meccset tulajdonképpen miatta volt érdemes megnézni, az összes többi az felejthető volt. Tehát valljuk be őszintén, hogy Ibrahimovicsot tudom idézni, aki előző nap mondta valamelyik mérkőzésre, ha jól emlékszem, talán a belgák meccsére, hogy hát az első félidőben majdnem bealudtam rajta. Aztán a második félidőben ez meg is történt. Tehát ez a tegnapi Argentina-Ausztria meccs, ez tipikusan ilyen volt, hogy ha nincs Messi, akkor ezen simán bealszol, mert nem történik szinte semmi. Az osztrákok úgy mentek becsülettel előre, de nem volt helyzetük. Hát az argentinok meg nem igazán
2: játszottak. A játékukat, igen, tehát hogy azért elvették azért ott a labdát.
3: Igen, és eszembe jutottál, mert gyorsan ránéztem, és mondtam, hogy valakire annyira emlékeztet nekem az argentinok játéka, meg valamelyik csapatra. Aztán rájöttem, hogy hát a fél csapat az Atletico-ban játszik. Igen, tehát hogy igen. Így most már érthető, hogy miért ez volt a taktika. A Messit kivennéd azért ebből az argentin válogatottból.
2: Az mindig 0-0 lenne, meg 1-1.
3: Sokkal unalmasabb lenne. Minden esetre gratulálunk neki, és tényleg fantasztikus játékos, és jó látni, hogy még mindig azért közel a 40-hez, még mindig, vagy idősebb korban is, hogy így lehet játszani ilyen szinten is, és hát a végén is még volt egy szabadrugása, alig ment mellé. Eltötyörészett ott, de amikor beindult, akkor viszont még mindig megvolt az a csel, olyan labdákat adott a társaknak, hogy parádés, úgyhogy...
2: Kicsit olyan öreg fiú foci volt ez az ő részéről.
3: De pont ezért volt látványos.
2: De nagyon
3: hogy,
2: tetszett.
3: Hogy nem
2: nagyon.
3: Ez az erőfoci. Hát a másik játékos ilyen például Holland a norvégoknál, ő viszont inkább az erőfoci. Tehát ez a magas, erős, ő is rúgott kettőt, ha már éppen arra járt, és a norvégok meg is nyerték a mérkőzésüket. És nem akart Mbappé sem lemaradni, úgyhogy ő is rúgta a gólokat.
2: Azt is láttam.
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy a sztárokról szól egyelőre ez a világbajnokság, tehát mindenki hozza magát, akitől nagyjából úgy várni lehetett, hogy rúgja majd a gólokat, és hogy gólkirály jelölt lesz. Hát jelen pillanatban pont így, mondjuk ebben a sorrendben Messi, Holland, Mbappé, bármelyikük lehet akár a világbajnokság gólkirály, és nem lenne meglepetés. Egyébként izgalmas mérkőzés volt. A franciáké meg azért volt izgalmas, mert volt egy viharszünet, tehát az első félidőben már esett az eső, és a második félidőre leszakadt az ég, és addig nem lehetett folytatni a játékot, amíg a vihar el nem vonult, úgyhogy hát jó sokáig várakoztak a csapatok. Aztán utána csak folytatódott a meccs, és meg is nyerték a franciák magabiztosan Irak ellen a meccset, de közben a szurkolóknak is fedett helyre kellett vonulniuk, tehát figyelmeztették őket, hogy mindenki menjen olyan helyre, ahol nem ázik el.
2: Közben nekem Neymar jutott eszembe, hogy azért ugye ez a nagy trió, ez a Ronaldo, Messi, Neymar, tehát egy időben legalábbis őket emlegettük így nagyon sokat, hogy Neymar ugye én például régóta nem hallok, és most a legutóbbi hírek szerint is ugye a braziloknál állt volna, vagy állna pályára, de hogy megint kidőlt. Egyáltalán nem vett még most a részt a
3: hát,
2: mostani VB-n?
3: Még nem vett, és nem tudom, hogy fogja játszani, vagy nem. Tényleg, hát...
2: Ő így megy nyugdíjba, hogy hol játszok, hol nem, de igen, inkább nem.
3: Igen, igen. Hát ő egy nagyon sérülékeny nagyon. Játékos volt ilyen szempontból. És eszembe jutott egy kicsit az 54-es világbajnokság, amikor a magyar válogatott ugye döntőt játszott, és egy bizonyos poszton a Sándor Csikart nem nevezték, nem vitték ki a világbajnokság, illetve csak turistaként vitték ki, mert úgy volt, hogy Tóth kettő, meg már nem is tudom, ki volt még azon a poszton, aki bevethető volt, csak hát mind a ketten megsérültek, és nagyon hiányzott utána pont egy ilyen típusú játékos, hogy például, ha kiviszel egy Neymart, akire azt mondod, hogy, hogy jó lesz, és vigyük ki, de lehet, hogy egyébként vihettél volna olyat, akinek meg tényleg haszna is van. Tehát, hogyha ne adj Isten, ott még sérülések miatt esetleg arról a posztról meg hiányzik valaki, akkor meg lehet, hogy azt mondod, hogy lehet, hogy jobb lett volna egy olyat játszatni, akiről tudod, hogy 100%-ig egészséges. Nem lehet ezt egyébként már mondani, ott is ugye ezt nagyon sokan azt mondták, a magyar válogatott ezért bukta el aztán többek között a németekkel szembeni döntő, de hát ott rengeteg dolog volt, meg rengeteg találgatás, meg mindenféle, hát micsoda csalódás volt az, akkor Magyarországon alig mertek hazajönni a játékosok, mert csak világbajnoki ezüstérmesek lettek. Most meg hogy örülnénk, hogyha ha ott lennénk. Egyébként a Trollfoci azt hiszem kirakott egy olyan grafikát, hogy van jegyünk ingyen elvihető a Magyarország Haiti mérkőzésre, és megcsinálták ugyanazt a grafikát, meg mindent, mint ami a világbajnokságon szerepel. Érkezett egy fotó, egy kinti Amerikában lévő magyar úriember ezt kinyomtatta, bement a mérkőzésre, és mutatta a jegyet, hogy ne, én itt vagyok a Magyarország Haiti meccsen. Óriási. Tehát, hogy tényleg megoldott. Nyilván nem volt rendes jegye is valószínűleg, tehát nem ezzel engedték be, de ezt a poént azért elsütötte. Úgyhogy voltak izgalmas mérkőzések tegnap a világbajnokságon, és hát lesznek is. Én azt gondolom, hogy nem rosszak ezek a mérkőzések. Vannak persze olyan, ami unalmasabb. De ha a kis csapatoknak elkezdesz esetleg azért szurkolni, legalábbis én magamban ezt vettem észre, hogy legyen meglepetés, hogy esetleg tegnap is az Ausztria, hát ha az utolsó pillanatban még tud egyenlíteni Argentina ellen, mert nem lett volna érdemtelen az sem, akkor úgy egy kicsit izgalmassá tudott tenni, de hát nyilván mindenki a saját kedvenc játékosának fog szorítani. Le a kalappal egyébként az argentin szurkolók előtt, mert ők viszont fantasztikus hangulatot varázsoltak. És még egy szó a világbajnokságról, ugye sok bírálat éri a hidratációs szünetet, azaz ivó szünetet, hogy 3 percre megáll a játék, és hogy ezzel gyakorlatilag negyedekre osztották a mérkőzést, és hát nagyon sok szakember jelezte, hogy nem ért ezzel egyet, mert ez olyan, mint egy időkérés, lehet rendezni a sorokat. Például az egyik, azt hiszem talán a svájciak kapitánya mondta azt, hogy direkt a második hidratációs szünet utánra időzítettük a cserét, hogy arra már ne tudjon reagálni aztán az ellenfél, mert ha ezt előtte meglépjük, akkor a szünet alatt rendezik a sorokat, és azt mondják, hogy akkor ők is reagálnak erre, így már nem nagyon tudtak reagálni, és azt hiszem, hogy azzal meg is nyerték a mérkőzést, úgyhogy lehet így is taktikázni, viszont ami a legfontosabb, az a pénz. Ugye mindenki tudja...
2: Én ezt akartam mondani, hogy a hidratációs szünet Amerikában az csak a pénz jelentheti, mert nem bírnak ki 45 percet, hogy ne menjen reklám.
3: És olyannyira, hogy 149 milliárd forintnak megfelelő összeget fizetett, azt hiszem, az egyik televíziós csatorna a közvetítési jogokért, és talán ennek a fele már a reklámokból visszajött. Uh-huh. Mert hogy a hidratáció szünet meg a félidei szünetben tudnak annyi reklámot adni. A FIFA jelezte, hogy ez egyszeri alkalom, ez is jelzi, hogy azért inkább az amerikai piacnak és a világbajnokságnak szól, nem tervezik bevezetni a többi mérkőzéseken, hál' Istennek, teszem hozzá. Igen.
2: Lesz majd sivatagi mérkőzés, és ott nem lesz hidratációs szünet, Amerikába kellett.
3: Igen. Igen, igen. Itt is volt olyan, hogy egyébként 20 fok volt meg klimatizált pálya, és semmi nem indokolta a hidratációs szünetet. A szakadó eső után a francia mérkőzésen...
2: Nyisd ki a szádat!
3: Semmi. Hidratációs szünet. Lehetett volna, de hát ez történt. Tegnap, ami viszont a helyi focit illeti gyorsan, akkor erről is néhány mondat. Megvolt a sorsolás az OTP Bank Ligában, labdarúgó NB1-ről beszélünk, csak minden évben ugye más a bajnokság neve, és hát eldőlt, hogy a régiónk 3 csapat a hazai környezetben kezd majd. A Nyíregyház az Újpest ellen játszik, a meccs pikantériája, hogy Mohamed Tijani, aki a Spari gólgyárosa volt tavasszal, ő pont az újpestiekhez igazolt, úgyhogy TJ visszatér Nyíregyházára rögtön már az első fordulóban, nagyon szerették egyébként a szurkolók is, meg ő is szerette Nyíregyházát, de hát itt ugye pénzről beszélünk, volt egy nagyon magas kivásárlási ár, amit a cseh csapat, mert hogy az ő játékosa volt, a prágaiak megállapítottak, ez a Nyíregyháza költségvetésének egy nagyon jelentős része lett volna, ezt nyilván nem vállalták be, benne van a kockázat, kifizetsz egy játékosért ilyen horribilis összeget, és mondjuk megsérül a második fordulóban, akkor mit csinálsz? Kidobod az egész szezonodat, és pénzed sincs. Szóval azért ebben van kockázat, az Újpest viszont úgy tűnik, hogy megengedhette ezt magának, ők megvették a játékost, úgyhogy visszatér Nyíregyházára, de már ellenfélként.
2: Meg ugye elvileg visszatérnek a kölcsön kapott játékosok is, vagy kölcsön adott játékosok is, de hogy kik azok, például Gyula pont ezt kérdezi, illetve hogy Keresztes is benne van-e.
3: Keresztes itt is volt, már vasárnap edzett a csapattal, egy ollózós gólt is lőtt az edzésen, nagy tapsot aratott, és igen, nyilván, hogyha lesz olyan ajánlat, mert egy nagyon jó szezont futott Keresztes Krisztián Skóciában, és benne van a pakliban, hogy esetleg Angliából vagy Skóciából majd keresik, de akkor ki kell vásárolni őt is, tehát abból meg pénze lesz esetleg a Sparinak, vagy pedig akkor marad Alakszai is, visszatér Alakszajára, tehát ő is Nyíregyházán van, úgyhogy ezek a kölcsönjátékosok, akik máshol szerepeltek, ők most visszatértek, úgyhogy ők Nyíregyházán kezdték a felkészülést, szerdán utazik majd Ausztriába edzőtáborba a csapat. A Debrecen pedig a Puskás Akadémia ellen kezd majd hazai környezetben, az NB1-ben, a Kisvárda pedig a Honvédot fogadja az élvonalban, és nem kell sokat várni az első nagy derbire, a nagy rangadóra, a harmadik fordulóban Loki Spari Debrecenben. Ugye a Debrecen nemzetközi kupameccseket is játszik, úgyhogy nekik azért sűrű lesz ott rögtön az éveleje. Ez augusztus legeleje ez a mérkőzés, azt hiszem 8-a, vagy legalábbis az a hétvége, tehát a TV közvetítések miatt mindenki kérdezi meg, úgy tervezi a nyaralást, hogy azért lehetőleg beleférjen egy-egy ilyen meccs látogatás, nem lehet még tudni, hogy pénteken, szombaton vagy vasárnap játszanak a csapatok, ezért mondom azt, hogy az a hétvége, úgyhogy a harmadik fordulóban augusztus elején majd rögtön Debrecen Nyíregyháza, csak azért szólok a környéken élőknek, hogy így tervezzék a nyaralást, inkább utána menjenek.
2: Köszönjük, Laci, a hasznos információkat, a sport összefoglalót, most pedig zenélünk.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Oké, minden szuper. Na, nem úgy, mint Washington DC Lincoln medencéjében. Ugyanis ott ez az ikonikus medence, Trump úgy döntött, hogy meg kell ezt is reformálni, mint oly sok mindent a beiktatása óta, és úgy döntött, hogy sokkal jobban néz neki ez a medence, hogyha az alja kék lenne. Le kellett gondolom engedni hozzá a vizét, azt se tudom, hogy azt hogy tették meg, nem tudom.
2: Minden hát, kihúzták esetre... a dugót. Nem lehet egy nagy...
1: Ennyi volt. Jött egy ilyen hang, aztán...
2: Fölök? Na, tessék, le van engedve.
1: Ennyi, 3 hét alatt lemegy a vízról.
2: Ez az ott valahol néhány utcában még ömpölyök, de nem érdekes.
1: És végül kékre festették, és kapott egy vízzáró réteget is, sőt, inkább ez adta maga kék színét, majd visszafelengedték vízzel, és igazából minden rendben volt 10 napig, míg nem elkezdett algásodni. Úgy gondolták a szakemberek, hogy hidrogénperoxid lesz itt a mennyei manna. Aha. Beleöntötték, az felmarta a vízzáró réteges festéket, úgyhogy darabokban úszik a tetején.
2: Nagyon jó.
1: Algás is, és még a festéket is felhozta.
2: Parádés. Most olvastam, hogy állítólag jó a citromsav, hogyha beleöntött például a fúrott kúttal megtöltött medencébe is, vagy a nagy dózisú C-vitamin. Hát nyilván az elég hülyén néz ki. Bemész a gyógyszertárba. Rapot kívánok.
1: Egy raklap béres kérek.
2: Két doboz. Hát de főleg így, most akkor megint le kell engedni.
1: Hát valószínűleg
2: újra
1: igen.
2: Kell festeni.
1: Hát valami 4 milliárd forintnak megfelelő dollár volt csak az, hogy kifessék a belsejét, és hogy vízzáró, meg hogy kék legyen majd a színe végül, és akkor ugye ott járnak, hogy...
2: Végül is kék lett, csak fent lebeg a tetején, nem?
1: Meg kicsit zöld is, mert algásodik.
2: Hát így, de hogy... ugye milyen szép lett. Na, elnök úr, azért így bejött, most már olyan türkiszes. Tehát ez igazi.
1: De hogyha hunyorog éjszaka háttal a sötétben,
2: nézze
1: akkor...
2: csak meg. Igen. Polonizált napszemüvegbe, egész jó a színe.
1: Miért nem léptek be egy medence kertépítők csoportba? Hát annyi minden okosságot ír neki. Hát nem hiszem el. Például a homokszűrő helyett szokták javasolni, hogy üveg legyen a homokszűrőben. Hát én kős üveggel próbáltam, sokat nem szűrt rajta.
2: Azt látom rajtad is, hogy betöltötted a 40-et, és csatlakoztál ahhoz a férfi klubhoz, ahol 3 téma van. Az egyik a gyep, a második a grillezés, a harmadik a medence. És mindig erről beszél, mert nézd meg, akárhova mész, különböző videócsatornák, stb. Így kell grillezni, úgy kell az oldalast, így kenegeted, a makőmérő, a nem tudom micsoda, kész. Jön a következő, a füvet visszavágjuk, nem vágjuk, megműtrágyázzuk, nem műtrágyázzuk, most így locsoljuk, mindent csinálunk.
1: Láttad azt a csajt? Milyen csajt? Láttad, hogy a lobbiban akciós?
2: Láttad, nem igaz, meg kijött 2 lóhere, hát nem tudtam odafigyelni.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Tájvan egyik múzeumába látogatott, és koszosnak érezte ott az egyik kihelyezett tükröt, és letörölte. Most kiderült egyébként, hogy ezzel óriási kárt okozott, mert 40 éve porosodott a tükör. A művész kifejezetten neki ez az egyik műve volt, hogy 40 évnyi por volt rajta, ő meg oda ment egy darab WC papírra, mert zavarta, és elkezdte törölgetni. Igen,
2: ez mondjuk milyen komoly művészeti alkotás.
1: Ez egy szép művészeti múzeumban történt.
2: Na várjál, akkor innentől kezdve, ha valaki nem akar otthon takarítani, akkor csak azt kell mondani, hogy anyukám, nem fogom letörölgetni a polcot soha többé, mert ez egy művészeti alkotás.
1: Te nem trehány vagy, hanem műértő.
2: Nem, ennek direkt nézd meg, egyre nagyobb a por rajta, milyen jól néz ki. Igen. Most már olyan mattos, már nem csillog.
1: És bennem amúgy felébresztett némi ötletet, hogy mi van akkor, hogyha én most hazamegyek, olajban sütök valamit, és akkor oda teszek a falhoz mondjuk egy vásznat, és ami kifröccsen az olajból sütés közben, az maga a mű.
2: Én ettől, már most bocsánat az összes művésztől, aki ilyet alkot, én ettől mindig olyan ódkodtam, hogy nekem az a szép, hogyha...

0: Mi szép.
1: Ha valamit lefestettél, és mondjuk ugyanúgy néz ki Rákóczi Ferenc, mint az élőben. Tehát, hogy ránézte, és akkor azt mondod,
2: hogy nem az ember, igen, az ember
1: egy portré.
2: Azt ismeri el, amiről azt látja, hogy wow, te rengeteg igen. munka van, tehetség, és az, hogy te nem tudnád megcsinálni. Igen. Főleg az döbbent le a
1: de
2: másik
1: amikor
2: munkáját.
1: Az, hogy fogott, nem tudom, 10 darab ilyen festékes patront, hozzávágott egy fehér lepedőhöz, ami szét plottyant rajta, és aztán kirakta, hogy ez most a nem tudom milyen művészeti ágnak a képviselete, és milyen szép lett, és nézik az emberek ilyen snob módjára, és belelátnak mindent, és akkor ad valami fantázia címet, az univerzum robbanása, vagy nem tudom, valami ilyesmi, és
2: hát a közben egy pesgő van a kezében.
1: A művész arra gondolt, igen, közben. Na ez.
2: Elnézést, és ezzel adom, hát nem a tűzoltó készülék az marad.
1: Igen, körülbelül azt is kitudnál, hogy azt mondanád, hogy ez a művész.
2: Vagy az a kuka.
1: Igen. És tudom, egyszer megkérdeztem a művészeket, hogy nyilván ők tudnak rendes portrét is festeni, ha akarnak. Uh-huh. Tehát, hogy ők nem azt jelenti, hogy nem tud más.
2: De az nekik mainstream, az túlságosan.
1: Tehát már eljutott onnantól, hogy így szabadítja fel a gondolatait, és így valósítja meg önmagát. Hát nyilván más a művészeti értéke, nálam legalábbis, mint amikor ilyen nagy, hatalmas festmények. Hát ha elmész például bármilyen ilyen múzeumban, és ilyen monumentális, vagy egy freskó, hát hogy micsoda munka volt abban, hogy egy Sixtuszi kápolnát, hogy valamit mire kifestettek és megcsinálták. Most meg fogod, és akkor azt mondod, hogy 3 napja hengerezem a falat, hát, csinálom, hogy fejére legyen, nem
2: hát nem is az, ha maga a tézázás, hát a maszkolás sokkal több idő, mint maga a munka.
1: Na, azt gyűlölöm. Tehát azt hogy meg is szoktam hagyni a páromnak, hogy ő ilyen precíz kiméregeti, leragaszgatja, stb. Én meg úgy vagyok vele, kikerülöm majd. Nem fogja az meg. Meg, ha megfogja, majd letörölgetem. Tehát az a műanyag csíkot meg ilyesmi. Gyorsan egy vizes ruhával. Nyilván a második hengerezésnél már lecsöppen, arrébb megy, nincs fóliázás alul. Hoznál egy kis vizes ruhát, mert már a padló is olyan, már tocsog.
2: Látszik, ti még takarítjátok a házat, mi eladjuk. Amint kosztos lesz, azonnal költözünk.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Ébren álmodtunk, majd kötté váltunk. Sunshine FM. Csak jó zene. Csak jó.

0: meglepetést akarsz? Kéri dalt, és küld annak, akit szeretsz, akit megbántottál, aki nincs veled, akit szeretnél bosszantani, vagy csak egyszerűen meglepni. Kérd kedvenced, és Glass Norbert teljesíti a kérésed 18 és 20 óra között. Ez a Halló Kívánság műsor.
1: 0620 316 3000.
2: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Távozik a brit kormányfő. A kék túra egyes szakaszaira is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A megyei önkormányzatok vezetői is tiltakoznak a bérek befagyasztása miatt. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Távozik a kormányzó brit munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így a kormányfői megbízatása is véget ér. A leköszönő brit miniszterelnök bejelentette, hogy döntését harmadik Károly királlyal is közölte, egyúttal ígéretet tett a hatalom rendezett átadására. Starmer felkérte pártja végrehajtó bizottságát, hogy dolgozzák ki az új vezető megválasztásának menetrendjét, a jelölési folyamat pedig várhatóan június 9-én indul el. Az új miniszterelnök megválasztását a nyári parlamenti szünet előtt lezárják, addig Keir Starmer marad a miniszterelnöki tisztségben. Nyílt levélben kér egyeztetést a vidék és területfejlesztési minisztertől a megyei önkormányzatok országos szövetsége a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás tervezett módosítása miatt. A szövetség sérelmezi, hogy a Tisza párt javaslata a vármegyei közgyűlési elnökök bérezését is a felére csökkenteni, ami a költségtérítés megvonásával együtt már 65%-os elvonást jelentene. Pajna Zoltán, a MÖOSZ elnöke hangsúlyozta, hogy az egyeztetés nélkül benyújtott tervezet nincs arányban a vármegyék képviseleti erejével és szerte ágazó területfejlesztési feladataival, hiszen a szervezet az elmúlt két uniós ciklusban több mint 15.600 projekt megvalósításában működött közre 3.000 milliárd forintot meghaladó értékben. Jelzett turista utakra, így a kék túra egyes szakaszaira is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék, a Magyar Természetjáró Szövetség tájékoztatása szerint az ausztriai kőbányákból származó egészségre rendkívül veszélyes építőanyagot Nyugat-Magyarország több településén útépítésekhez használták fel, és a szombathelyi erdészet, valamint az Őrségi Nemzeti Park jelzése alapján eddig mintegy 35 kilométernyi kiránduló út is érintett. A szövetség a túrázók biztonság érdekében megkezdte a helyszínek feltérképezését, a problémás szakaszokat pedig egy rendszeresen frissülő online térképen tette elérhetővé. Szakértők szerint az egyszeri átsétálás nem jelent komoly kockázatot, de a por felverődése veszélyes, ezért az érintett utakat táblákkal jelölik meg, és szükség esetén a turista utak nyomvonalát is módosítják. Kötelező és előzetes bejelentés nélküli drogteszteket rendelt el a francia minisztériumokban a miniszterelnök, ami élénk politikai vitát váltott ki Franciaországban. A kormányfő körlevele szerint a minisztériumok vezetőinek nyálmintás ellenőrzéseket kell végezniük a tárcák munkatársain, a kormány alá tartozó tisztségviselőkön és a biztonsági személyzeten. Pozitív eredmény esetén a minisztériumok fegyelmi intézkedéseket is hozhatnak, de az érintetteknek egészségügyi ellátást is biztosítanak. A kormány álláspontja szerint az állam nem harcolhat hitelesen a kábítószer kereskedelem ellen, ha a saját intézményeire nem alkalmazza ugyanazokat a szigorú követelményeket.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Szerdán már egészen minimális esély lesz a futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Elveszítheti a volt államfőnek járó juttatásokat Novák Katalin és Schmidt Pál is. Vádalkura is számít a miniszterelnök a tisztító tűzművelet során. A Fidesz bírálta a 12 éves mandátum plafon ötletét. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Elveszítheti a volt államfőknek járó élethosszígtartó juttatásokat Novák Katalin és Schmidt Pál a Tisza párt legújabb alkotmánymódosítási javaslata alapján. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a jövőben nem részesülhetnének az ex-köztársasági elnököknek járó kedvezményekben azok, akik nem töltik ki a teljes hivatali idejüket. A szabályozás a plágium ügye miatt 2012-ben távozó Schmidt Pált, valamint a kegyelmi botrány nyomán 2024-ben lemondó Novák Katalin Lint is hátrányosan érinteni, így a korábbi államfők közül egyedül Áder János tarthatná meg a havi tiszteletdíjat és a hivatali privilégiumokat. Nem fogják Rogán Antal vagy Orbán Viktor helyett elvinni a balhét az alacsonyabb szinten lévő érintettek a tisztító tűzművelet során, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a 444-nek adott interjújában. A kormányfő kiemelte, hogy a korábbi rendszer tisztségviselői várhatóan vádalkut kötnek majd, mert nem akarnak börtönbe menni a felső vezetők helyett. Magyar Péter elmondta, a visszaélések átfogó felderítését az újonnan felálló Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal végzi majd. Antidemokratikusnak és a választói akarat korlátozásának nevezte Gulyás Gergely a parlamentben felmerülő 12 éves mandátum plafon ötletét. A Fidesz frakció vezetője a Tisza párt javaslatára reagálva kijelentette, hogy a nép döntési jogát csorbítaná, olyan képviselőket tiltanának el az indulástól, akiket a saját körzetükben már 7-szer vagy 8-szor megválasztottak. Gulyás Gergely hozzátette, a benyújtott szöveg szerint a szabályozás a jövőre vonatkozik, ám ha már letöltött éveket is bele számolnák, a számos tapasztalt politikus mellett őt magát is érinteni, hiszen 2010 óta országgyűlési képviselő. Gyökeresen megváltozhat Budapest látképe októbertől, miután a főpolgármesteri hivatal szinte minden közterületi reklám betiltását tervezi a városkép védelmében. A rendelet tervezet alapján eltűnnének az óriás plakátok, a reklámhálók és a hirdető oszlopok 80%-a is, kivétel csak az utasvárók City Light felületei és a föld alatti metroállomások jelentenének. Bár a piaci szereplők szerint a szigorítás elvágja a modern digitális tájékoztatás lehetőségét, a fővárosi közgyűlés már ezen a pénteken szavazhat a javaslatról. Fokozott ellenőrzést rendelte Budapest teljes területére június 26-án este 8 órától, június 28-án reggel 8 óráig az új budapesti rendőr főkapitánya közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében. A rendőri jelenlét oka a szombati 31. Budapest Pride felvonulás, amelyet az új kormány a tavalyi tiltással szemben idén tudomásul vett. Az eseményt 36 külképviselet közös nyilatkozatban üdvözölte, a készülődést ugyanakkor beárnyékolja, hogy az Erzsébet hídra kihelyezett szivárványos zászlókat ismeretlenek megrongálták és a Dunába dobták.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Szerdán már egészen minimális esély lesz a futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Csak jó zene ez a Sunshine FM. Black Eyed Peas Bebot 2005-ből Gáspár Virágnak és a TikToknak köszönhetően újra van létjogosultsága a dalnak. Most 6 óra 38 perc van. Kedves Ivánok, Beáták, benneteket pedig szeretettel köszönt a Sunshine FM, és remélhetőleg nem csak mi, hanem mindenki, aki ismer benneteket. És hát ma egyébként a 31-32 foknak azt gondolom, hogy örülhetünk olyan szempontból, hogy ugye nézőpont kérdése, viszonyítás kérdése, hogy a 32 mennyire lesz számunkra nagyszerű. Kánikula, ami akár panaszokat is okozhat. Ugyanis jövő héten vasárnap és hétfőn már akár 38-40 fok is lehet, szóval folyamatos emelkedés, hogyha azt gondoljuk, hogy most melegünk van, és már ez szinte elviselhetetlen, hát akkor ami majd ezután következik, na az lesz igazán durva. Valahogy azt tapasztalom, mintha két évente nyaranta lenne, vagy minden második nyáron lenne egyébként forróság. Az előző nyár, én úgy emlékszem legalábbis, hogy egy szelídebb volt, egy elviselhetőbb, hát most ez talán az érem másik oldala lesz, úgyhogy egyelőre 22-23 fok már jelenleg térségünkben, és ebből lesz még hát akár nagyjából egy 9-10 fokkal is több. Hát jövő hétfő meg 20-szal is több akár. Szóval kitartás, sok folyadék, és mindenképpen hidratáljátok magatokat. Ivóvízosztással és párakapok üzemeltetésével is segítik több helyen egyébként a lakosságot. Itt tett például Debrecen önkormányzata is a másodfokú hőségriasztás idején. Szóval nem ulasszátok el a folyadékbevitelt. És persze a jó zenéket sem. Itt van David Guetta. This

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

Csak jó zene ez a Sunshine FM, Kamerad Be Mine, és 10 perc múlva pedig már 7 óra, mezőnk mindig a Sunshine FM, és Szabitól tudjuk, hogy nyírszőlősi körforgalomtól pár száz méterre a 338-as elkerülőn történhetett valami, ennek nyomai ott vannak, az egy autó az út szélén, üvegszilánkok az út közepén, komolyan fennakadás nincs, viszont azért jó, hogyha óvatosabbak vagytok, és akár a szilánkok kikerülése véget is jó, ha tudjátok, tehát nyírszőlősi körforgalomtól pár száz méterre, mindez a 338-ason az elkerülőn. Bármi egyéb infótok lenne, van egy hívható, írható telefonszámunk, SMS és Viber is, szóval kb. Mindenre alkalmas, 0623 16 3000. Ez a telefonszám pedig arra is jó lesz majd, hogy ötödikként itt legyél adásban velem, és tedd próbára az intuíciódat a játékunkban, ugyanis a Sunshine 25 a nagy boom, folytatódik tovább, még nagyon sok van a játékból, és hát a ma reggel folyamán is megszólal majd ez a játékfelhívó spot, amire érdemes reagálni és ötödikként bekerülni, elmondani a rádiónk szlogenjét, hogy csak jó zene, utána pedig egy ketyegő bomba hangot hallgatva kell kitalálni, vagy legalábbis ráérezve bemondani a boomot, hogy vajon mikor lehet a robbanás. Hát, hogyha a boom és a robbanás egy adott pillanatban van, ugyanabban a pillanatban, akkor persze van nyeremény, 25 ezer forint értékű nyereményeink vannak, és vannak nagyon komoly fődíjak is, na hát erről még egy kicsit később, előtte viszont csak jó zene, például a régmúltban is, itt van az ezredforduló hajnaláról, a Daft Punk. One.

0: nélkül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
0: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt.
0: Debrecenben itthon vagyunk.
1: Ez a Sunshine FM. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. A Erzsébet utca, Piac utca kereszteződésében még mindig egy-egy forgalmi sáv le van zárva, tehát itt nagyon nagy figyelemmel közlekedjünk. Tovább haladva azon az útszakaszon azt vettük észre, hogy mind a két oldalról egy-egy forgalmi sávot a marógép marja föl, tehát ott is felújítási munkálatok vannak. Valamint a Nádor utcán a vízmű munkatársai egy nagy gödröt reáltak valami javítások munkálatokra utalnak, és ott a villamospálya érintésével tudjuk tovább folytatni az utunkat. És még egy nagyon fontos dolog, hogy a Füredi út a Nádor utcától a Bem térig egy-egy sáv járható építési munkálatok miatt. Emiatt nagyon nagy figyelemmel közlekedjünk. Ehhez kérek én mindenkitől sok-sok türelmet, és balesetmentes közlekedés.
1: 93.5 Sunshine FM. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A nemzeti nagytőkésektől várja a jobboldali média finanszírozását Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya. Sokba kerülhet a gyorshajtás Debrecenben. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Kétharmados és kulcsfontosságú törvényjavaslatokat fogadott el az országgyűlés kedden. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabbá tételéről, valamint a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló előterjesztéseket. Döntés született az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges jogszabály módosításokról, valamint a sürgős és kivételes eljárások számát átmenetileg megemelő házszabály módosításról is. Kívüli ülésen az üzemanyagárak kivezetéséről és a polgármesteri javadalmazások korlátozásáról is tárgyalt a parlament. A NER oligarcháitól, vagyis a nemzeti nagytőkésektől várja a jobboldali média finanszírozását Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya egy nemrég közzétett nyílt levélben. A volt miniszter és az egykori kormánybiztos kiemelte, hogy az elmúlt napok tömeges elbocsátásai miatt családok egzisztenciája került veszélybe a konzervatív sajtónál. Az aláírók szerint a korábbi kormányzati programok révén hatalmas vagyonra szertevő tőkéseknek most kötelességük lenne mecénásként fellépni és azonnal munkát biztosítani a pozíciójukat vesztett szakembereknek. Július 1-től megszűnik az építési bontási hulladék ingyenes leadási lehetősége a hulladékudvarokban. A MUHU közleménye szerint a döntés hátterében a gazdálkodó szervezetek részéről tapasztalt sorozatos visszaélések állnak, amelyek veszélyeztették a rendszer fenntarthatóságát. A jövő hónaptól a kevert építési törmeléket, valamint a betont, téglát és cserepet mennyiségi korlátozás nélkül, de egységesen bruttó 36 forint per kilogrammos áron vehetik át a telepeken. A szolgáltatás továbbra is kizárólag magánszemélyek vehetik igénybe személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával, a leadott mennyiségről szóló számlát pedig utólag küldi ki a társaság. Ivóvízosztással és párakapuk üzemeltetésével segíti a lakosságot Debrecen önkormányzata a másodfokú hőségriasztás idején. Június 22-e és 26-a között naponta 11 órától 15 óráig a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál osztanak frissítőt a karitatív testület önkéntesei. A kánikula enyhítésére a Kossuth tér mellett a Kálvin téren, a Csapó utcán, a Tócos kertben, az Angyalföld téren és a Víztorony sétányon és párásító berendezések működnek, miközben a szakemberek éjszakai öntözéssel és a közkutak folyamatos üzemeltetésével védik a város zöld felületeit. Már a nap 24 órájában mérik a járművek sebességét azok az új trafipaxok, amelyek lakossági kérésekre kezdték meg működésüket Debrecen 4 pontján. Illés Zoltán vármegyei rendőrkapitány kiemelte, hogy a személyi sérüléses balesetek 30%-a a gyorshajtásból adódik, a szabályszegőknek pedig legalább 50 ezer forintos bírsággal kell számolniuk. Józsán az Elek utcán a hétvégén már is kidöntötték az egyik újonnan kihelyezett sebességmérő oszlopát. A rendőrség garázdaság miatt indított eljárást a már azonosított elkövető ellen.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében sok napsütés várható, szerdán a csapadék esője pedig elhanyagolható. A hőségben legfeljebb az időnként megélénkülő északi szél hozhat egy kevés enyhülést. A napsütést pedig csupán kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et. Legyél az ötödik betelefonáló. Mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 7 óra 13 perc van, nem sokkal ezelőtt pedig elhangzott egy játékra invitálás, erre rengetegen reagáltak, és meglett az ötödik telefonáló is, ugyanis pont az ötödiket vártuk, és László a vonal végén. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, szervusz!
1: Először is ugye hát egy ilyen belépő a játékba, a rádiónk szlogenjét kellene tudni. Fog menni?
2: Igen.
3: Mondjad.
1: Jöhet.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
1: Na, megvolt a segítség hátulról is azért, örülünk neki, tehát hogy ezt összehoztuk. Jó van, bent vagy a játékban, László? Úgy zajlik az a játék egyszerű metódusa, hogy fogsz hallani egy effektet, az elején csak egy felvezetéssel. Majd utána kell figyelned, mikor a pittyegés elkezdődik, hogy vajon mikor lehet a robbanás. Erre kellene valahogy ráérezni, és akkor kellene azt mondani, hogy bum. Hát abban az esetben, amikor úgy érzed, hogy szerinted már most jön a robbanás, és hogyha a kettő egy azon időben lesz a te bummolásod, illetve a robbanás, akkor lehet nyeremény. Jó? Tehát olyan nyeremények, mint például a Praktiker 25 ezer forint értékű vásárlási utalványa. Az M3 Outlet is hasonlóképpen hasonló összeggel szállt be, a Natur Cleaning is itt van, és a Mendi Shape and Body is. Úgyhogy kezdhetjük, László?
2: Igen.
1: Na jó, figyelj! Ez még tehát csak a felvezetés. A pittyegéstől számít majd, jó? Légy ügyes, figyelj!
3: Nem sikerült.
1: Haló? Tehát közben volt egy robbanás, László, volt egy robbanás. Lemaradtunk sajnos a robbanásról, semmi gond. Nem baj, legyintünk egyet, megvan egy Sunshine-os ajándékcsomag. Köszönöm szépen, hogy velem játszottál, és ne tedd le a telefont, jó, adáson kívül adatokat egyeztetünk. Szép napot kívánok, 7 óra 15 perc van, bármiféle információtok lenne az utakról, azt mi nagyon szívesen látjuk és várjuk. Eddig egyébként Szabitól tudtuk meg azt, hogy a 338-as elkerülőnél a nyílszőlősi körforgalomtól kb. Pár száz méterre van az autó. Van egy autó az útszéren, illetve törmelék az úttestem. Ami pedig az üzemanyagokat illeti, nem változik a benzin nagykereskedelmi áramától. A gázolaj azonban bruttó 6 forinttal lesz olcsóbb, úgyhogy ez egy komoly mérséklődés az elmúlt egy hétben. Most már tényleg bent van az üzemanyag ára a védett árak alatt, remélhetőleg még mélyebbre süllyed majd. Ami pedig a zenéket illeti, van bőven, Ed Sheeran a folytatás, jön a Sapphire.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Amennyiben a nyári kiadásainkat szeretnénk finanszírozni, akkor mit érdemes figyelembe vennünk? Hitelkártya vagy személyi kölcsön? Erről beszélgettünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A legbosszantóbb történések, ha nyaralás alatt ér minket valamilyen váratlan kiadás, például elromlik az autó és egy nagyobb összegű javításra van szükség. Ilyenkor két fő út állhat előttünk, ha nincs megfelelő összegű megtakarításunk, vagy nincs lehetőségünk akár családi vagy baráti segítséget kérni. Az egyik a hitelkeret, ami egyfajta biztonsági védőháló, bármikor hozzáférhetünk, rugalmasan felhasználhatjuk, visszatölthetjük, folyamatosan a rendelkezésünkre áll. A másik megoldás pedig a személyi kölcsön, amely nagyobb és jellemzően tervezhetőbb kiadásokra vehető igénybe, ugyanakkor a váratlan nagyobb összegű kiadások fedezésére is segítség lehet, hogyha a kiszámíthatóság és az alacsonyabb kamatok mellett döntünk. Mindkét hiteltípus könnyen, minimális dokumentációval igényelhető a legtöbb pénzintézetnél, akár online is, sőt a bírálat és a folyósítás is lehet azonnali vagy nagyon rövid határidős. Különösen külföldi nyaralás esetén, ha a költségvetésünk szoros, a bankszámla hitelkeret lehet biztos megoldás a nem várt kisebb összegű kiadások rugalmas finanszírozására.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.

0: Ti viszonyba Szabó Bencét. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Varsó, Prága, Pozsony és Budapest közötti gyorsvasúthálózat kiépítésének tervével indult újra a visegrádi négyek szoros együttműködése a Gödöllőn megtartott V4 csúcson. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a Tiszapárt választási győzelme utáni első találkozón a tagállamok megállapodtak az uniós csúcsok előtti közös egyeztetések felújításáról. A résztvevő lengyel, cseh és szlovák kormányfő szerint a szövetség Európa egyik legnagyobb hatalma és jövője lesz, ha az őket összekötő ügyekre koncentrálnak. Az év második felében induló szlovák elnökség alatt a felek kiemelten kezelik majd az európai versenyképességet. A védelmi ipart és már idén megpróbálják megszerezni az Európai Unió pénzügyi támogatását a négy fővárost összekötő gyorsvasútra. Őrizetbe vette a NAV Bús Balást, Óbuda volt fideszes polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap korábbi alelnökét a szervezet támogatásainak ügyében. A pénzügyi nyomozók összesen 6 embert állítottak elő a 17 milliárd forintot meghaladó kulturális pályázatokkal kapcsolatos hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az érintettek a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő és a minisztérium egykori, valamint jelenlegi munkatársai. A hatóságok korábban már jelentős mennyiségű elektronikus adatot foglaltak le a tárcánál, miután kiderült, hogy a választások előtt milliárdos támogatásokat utaltak ki kormánypárti szervezeteknek. A kórházak kapuit is kinyitják a média előtt az egészségügyben várt rendszerváltás jegyében, amelyről április 12-én szavaztak az emberek. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, hogy a lépés érdekében új nyilatkozási irányelveket dolgoznak ki az egészségügyi dolgozók számára, így a társadalom tájszerű képet kaphat az intézmények valós állapotáról. A tárcavezető a jövő héten hivatalosan is utasítja a kórházak és a háttérintézmények vezetőit a transzparensebb tájékoztatásra, és hangsúlyozta, hogy a jóhiszeműen megszólaló dolgozókat semmilyen retorzió nem érheti. Rendőr őrnagyként vették vissza a hivatásos szolgálati viszonyba Szabó Bencét, a Nemzeti Nyomozó Iroda korábbi munkatársát, aki az országos rendőrfőkapitányságon folytatja pályafutását. A volt nyomozó százados közösségi oldalán jelentette be a hírt, miután Pósfai Gábor belügyminiszter intézkedései lehetővé tették a pálya elhagyó rendvédelmi dolgozók újbóli szolgálatba állását. Szabó Bence a sajtó megkeresésére elmondta, hogy feladatait a belügyi tárca szabja meg, és nem cáfolta azt a felvetést sem, hogy a jövőben felállítandó nemzeti vagyon visszaszerzés és védelmi hivatalhoz csatlakozna. A nagy melegben a szokásos napi 1,5-2 liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk, ezért fokozott óvatosságot és egymásra figyelést kér a hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt kiemelte, hogy a tartós meleg komoly megterhelést jelent a szervezet számára, ezért a nap folyamán rendszeresen kell vizet inni és kerülni kell a szeszes italok fogyasztását. A tárca vezető hangsúlyozta, hogy fordítsunk kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre és a hajléktalanokra, valamint ne menjünk el közömbösen a rosszul lévő emberek mellett.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Az angol font az elmúlt napok esése után magára talált, és értéke már kicsivel 411 forint felett alakul. Szintén erősödött az euró és a svájci frank, és az euró ára már meghaladja a 354 forintot, míg a frank jegyzése megközelítette a 383 forintot. Az amerikai dollár pedig folytatta korábbi menetelését, így a jelenleg némileg 311 forint alatt kereskednek vele. Szerdán már egészen minimális esély lesz a futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM. Harry Styles újdonság, szólt, ez volt az American Girls, 7 óra 41 perc van. Itt van Dankó Laci.
1: Jó reggelt, kis csokolom, hello.
0: Szia Laci, Facebook témánkat többen megtalálták, nagyon jó ezt látni, és kommenteljetek is. Abban a kérdésben, hogy van-e olyan kollégád, aki megkeseríti az életed, mivel borít ki? Hagyunk időt, jó, majd foglalkozunk ezzel egy kicsikét később, vagy neked van. Már nagyon bólogattál. Én le akartam sepenni az asztalról hirtelen ezt a témát, de látom, hogy benned
1: van
0: egy gondolat.
1: Jó van, nem te vagy az. Elárulom. Igen.
0: Én nem vagyok az a kiborító, én vagyok az, akit kiszoktak borítani.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy sokkal. Tehát amikor rájövök, hogy ideges vagyok, és meglátom Gabit, és néha az ő stílusát, akkor lehet, hogy nem is vagyok ideges.
0: Nem, nem.
1: Az úgy megnyugtat, hogy van nálam rosszabb.
0: Igen. Ez a 22 éves vagyok, 40 éve rádiós műsorvezető, és már nagyon kijön az idegrendszerem.
1: Na. Igen, hát állunk, hogy avassuk be egy picit a hallgatókat, a legrosszabb az, és Gabi sem bírja, meg én sem, amikor valamit előre eltervezel, amikor megvan egy ilyen meccs terv a fejedben, hogy fog kinézni, és ez mondjuk a 20. másodpercben borul, csak azért, mert valamelyik kolléga nem érkezik meg időben, nem lehet elérni, nem akkor kapcsolódik a telefon, valami műszaki hiba jön, stb. És onnantól az úgy pafra vágja az egész délelőttödet, mert úgy vagy vele, hogy most már mindig próbálod helyrehozni azt a csúszást, ami akkor keletkezett azon az egy percen, és hát az egy perc nálunk az nagyon sokat számít.
0: Na mondjuk ki együtt akkor a nevét annak a
1: kollégának.
0: Nem, amúgy itt az itteni kollégákkal semmi gond nincs. Máshol úgy látom azért szintén ez a helyzet, de legyetek őszinték. Tehát akár név nélkül is megírhatjátok, mert látom, hogy Facebookon nyilván azért az ember a nevével együtt vállalja fel az írományát, ami nem mindig tartja vissza az embereket, de most ez esetben nyugodtan lehet SMS-ben vagy Viberen 0623163000. Szóval van-e olyan kollégád, aki megkeseríti az életed, mivel borít ki? Na, ezzel tényleg foglalkozunk majd a későbbiekben. Ami engem egy kicsit kiborít, és szerintem másokat is, nem minthogyha az embert a 20-30-50 forintok földhöz vágnák, de egy ceglédi kisboltban például úgy döntöttek a nagy melegre való tekintettel, és azt gondolom, hogy ez már nem is új keletű dolog, mintha régebben is lett volna hasonló. Egy szép kis post-it cetlire ráírták a vásárlóknak, hogy ha hűtőt, üdítőt szeretnének, akkor az bizony feláras, mert ugye nyilván a hűtő az ilyenkor komolyabb fogyasztással dolgozik. A fél literig 20 forint, egy literes üdítőkért 30, másfél literes italokért pedig 50 forint plusz díjat számolnak fel. Most elképzelem az egyszeri embert, amint megveszi az akciós 100 forintos másfél literes vizet, amin van még egy 50 forintos betétdíj, meg egy 50 forintos hűtés.
1: Jó, hát a betétdíjat visszakapod.
0: Hát, oké. Okay.
1: Majd azt a visszaviszed, igen. És akkor így kifizeted a dupláját.
0: Lassan már minden év fizetsz, ami sokkal többe kerül, hát, mint...
1: Igen, szokták mondani, hogy sok mindent átvettünk nyugatról, hát ezt is átvettük, azt hiszem Olaszországban volt ez divat egy időben. Ott már mindenért felszámolnak plusz költséget. Már ilyen szervizdíj, olyan szervizdíj, asztalfoglalási díj, székdíj, már minden van.
0: Kényelmi díj.
1: Hát hihetetlen. És akkor így 1-2-3 eurókat, és ha hűtött vizet kérsz, vagy üdítőd, akkor már megint ugyanezt felszámolják, tehát hihetetlen, hogy mindennél plusz pénzt kérnek, de hát ugyanez igaz most már Amerikára is, most hallom, hogy ilyen 20-25%-os borravalót kérnek, és már ott van a sima önkiszolgáló pultnál, amikor leveszel valamit, és odamész a pénztárhoz, már ott is azzal kezdi ez a kis, ha kártyával fizetsz, mondjuk, hogy mennyi borravalót adsz. 5%, 10%, 20%, 50%, stb.
0: Mire adod?
1: Hát mire? Igen. Tehát, hogy ahogy egyszer az egyik néni mondta nekem, mikor a egyik hipermarketbe mi címkéztük fel a pékárút, meg mentünk az önkiszolgáló pénztárhoz, meg minden, és mondta, hogy de most akkor olcsóbban vásároltam, mert tulajdonképpen mindent én csináltam ebben a boltban a pénztáros
0: kért. Igen. És nagyon jól látja a néni, mert ugye sokakban felmerült ez a gondolat, hogy akkor végül is én már most itt alkalmazott vagyok, vagy én más helyet dolgozom, és most legutóbb voltam például étteremben, ahol már szintén, és hát több helyen is láttam ilyet, hogy ugye mivel az emberek átálltak a kártyás fizetésre, vagy legalábbis jó 80%-uk, így hirtelen tippelve, így ha nálam is csak kártya van, és szeretnék adni borravalót, akkor ugye volt olyan helyzet, amikor azt mondták, hogy hát de nem tudják hozzáírni.
1: Igen,
0: ám, de hát erre is lett egy megoldás, mert már hozza a terminált, és már, vagy mit tudom, mit csodáját, és van rajta egy applikáció, és már ki tudod választani azt, hogy mennyi borravalót adsz.
1: Igen, és ezt mondom, hogy már így van Amerikában is. Nekem sokkal jobban tetszik egyébként, akár ez a rendszer is, de az, ami például a skandináv országokban van, nincs egyáltalán, és nem is ismerik, hogy mi az, hogy borravaló. Nem értik. Tehát, hogy odamész, ennyi az ára, bele van írva a számla végére, hogy plusz 10% szolgáltatási díj, kész. Kifizeted, lepittyegteted a kártyát.
0: Ami továbbra sem ért az ember, hogy mi az, hogy plusz szolgáltatási díj.
1: Hát most ő felszámol egy ilyet, mondjuk egy étteremben. Oké, okay,
0: de miért nem kalkulálja bele az ételbe akkor?
1: Igen, vagy ez a másik. Nem sok helyen bele kalkulálják.
0: Amúgy ebben igazad van, hogy miért nem annyit fizetsz, amennyibe kerül.
1: Igen, tehát hogy, és utána még te érez magad kellemetlen, mert nem tudod, hogy mennyit hagy. Vagy nincs nálad olyan, vagy azt mondod, hogy nincs nálad csak egy, nem tudom, tízezres, és akarsz adni egy ezres. Uh-huh. És akkor azt mondod, ezt váltsd már fel, légy szíves, és akkor majd. Tehát olyan rossz érzés sokszor, de tényleg ezt mondják, hogy Amerikában mindenért, tehát hogy náluk annyira, sőt, szó szerint csúnyán néznek rád, hogyha csak ilyen 10%-os borravalót adsz, mert hogy akkor te ilyen smucig vagy nem tudom. Tehát, hogy erről sokat vitatkoztunk már, volt időszak itt is, amikor el akarták törölni, hogy ne legyen. Én szerintem is az lenne a legnormálisabb, hogy akkor azt mondja, hogy ennyi, belekalkuláltam az ételek árába, vagy az ital árába. Az, hogy most a hűtés, igen, az plusz költség, nyilván a melegben, de az mondjuk a...
0: Hát ez elég pitiánél, ez a 20-30-50 forint.
1: Igen. Tehát, hogy nem tudom, hogy az... Oké, de hogyha neked pitiánél, de egy nap elad, nem tudom, 100 darabot, akkor az már ezresekben mérhető. Akkor az már 2-3 ezer forint per nap. Az 10 napnál már 30 ezer forint. Azért az már nem. Egy hónapban az egy 100-as. Gyorsan kiszámoltam.
0: Figyelj, anya!
1: Így már nem is olyan rossz üzlet.
0: 10 év alatt eladtam 6 milliárd üdítőt, na ennek csak, hogyha a hűtését számoljuk, na ebből van a nyaralásod, látod?
1: Ebből okay, neki ki kell fizetni, de hát akkor nem egyszerűbb lenne, azt mondaná, nem kirakta, vagy nem rakná oda, hogy hűtött itt, emelne 20 forinttal a összes üdítő árán, és senki nem háborogna, meg senki nem szólna egy szót sem.
0: Hát jó, de azért, mert úgy van vele, hogy akkor majd, hogyha jön az őszi szezon, akkor meg már nem kell képviselni.
1: Tudod mit, ezt egy okos úgy csinálja, hogy felemeli a hűtött üdítők árát, kirakja, hogy 150 forint, a nem hűtöttre meg kiírja, hogy akció 130. Amúgy 130 volt eredetileg is, de ha ráírja, hogy akció, akkor már rögtön mindegy, ó, látod, az csak 130.
0: Ugyanis nekem ez...
1: Legyük azt, nem baj, ha kicsit meleg.
0: Black Friday? Ott csinálják ezt.
1: Ugye? Hát hányszor előfordul.
0: Azt mondják egyébként, hogy semmi nem tiltja, hogy valaki költséget számítson fel, ha valamit behűt. De ezeket a termékeket alapból hűteni kell, és azt mondják, hogy a gyártók ráadásul saját márkás hűtőkkel vannak jelen az üzletekben, szóval el is várható, hogy ha bevonza a vásárlót az üzletbe, és az vesz egy ásványvizet, energiaitalt, az megfelelő minőségű legyen. Ha nincs klíma és 30 fok van, munkavédelmi és minőségi hát szempontból igen. is elengedhetetlen a hűtés.
1: Ez abszolút jogos. Hát vannak, akinek a logójában benne van, meg a szlogenjében, hogy a jéghideg, uh-huh. meg a többi. Tehát, hogy azt melegen tényleg nem tudod meginni, azt muszáj hűteni.
0: Szóval a jogszabály nem tiltja, összességében inkább csak ilyen piti árnyerségnek tűnik. Na nem tudom, ti találkoztatok-e már, drága hallgatók, hasonló megoldással, hogy bármilyen boltban is felszámolnának hűtési díjat. Nyilván itt azért nem a nagy multikra kell gondolni, hanem valószínűleg itt a kisboltok, mint itt ez a ceglédi eset is. No hát SMS-ben vagy Viberen írhatok nekünk, és ott van még a témánk is a Facebook oldalunkon, amivel páros Cinema City Magyarország mozi belépőt nyerhettek. Van-e olyan kollégád, aki megkeseríti az életed, mivel borít ki? Ez tehát a kérdés, az pedig nem, hogy nálunk csak jó zene szól. Itt a Soulwave Szakács Gergővel.

0: felül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
6: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
7: Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggel, türelmes autózást kívánunk mindenkinek. Mi újság Debrecen területén? Horváth Lászlót kérdezem, gépjármű szakoktatót. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát az Erzsébet piac utca kereszteződésében továbbra is megvannak a munkálatok. Most már a nagyállomástól a Kálvin térig villamospaltó autóbuszok, tehát a villamospálya javítása, cserélése folyik, tehát ott nagyon-nagyon nagy figyelemmel menjünk, hogy figyeljünk a munkás emberekre. Ami még nagyon káosz van itt ezen a részen, a Nádor utcán továbbra is megvan a vízmű munkatársai által kreált gödör, tehát ott a villamospályát kell igénybe venni, és a Nádor utcától a PEM tér irányáig külső forgalmi sáv le van zárva, és ez kihatással van a Nyíl utca közlekedésére, és egészen eltart az Árpád térig a kocsisor. Vagy kerüljük el, vagy legyünk nagyon-nagyon türelmesek, ehhez kívánok én balesetmentes közlekedés mindenki számára.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Gyors vasúthálózat kiépítésének tervével indult újra a visegrádi négyek együttműködése. Harmadfokúra emeli a hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Bűnügyi felügyelet alá került a budapesti kannibál. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Varsó, Prága, Pozsony és Budapest közötti gyorsvasúthálózat kiépítésének tervével indult újra a visegrádi négyek szoros együttműködése a Gödöllőn megtartott V4 csúcson. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a Tiszapárt választási győzelme utáni első találkozón a tagállamok megállapodtak az uniós csúcsok előtti közös egyeztetések felújításáról. A résztvevő lengyel, cseh és szlovák kormányfő szerint a szövetség Európa egyik legnagyobb hatalma és jövője lesz, ha az őket összekötő ügyekre koncentrálnak. Az év második felében induló szlovák elnökség alatt a felek kiemelten kezelik majd az európai versenyképességet, a védelmi ipart, és már idén megpróbálják megszerezni az Európai Unió pénzügyi támogatását a négy fővárost összekötő gyorsvasútra. Harmadfokúra emeli a hőségriasztást az országos tiszti főorvos június 27-én szombaton 0 órától, június 30-án kedd éjfélig a tartós és extrém meleg miatt. Az ország egész területére érvényes figyelmeztetést a Katasztrófa Védelem és a Népegészségügyi Központ közösen adta ki, mivel a kánikula fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A hatóságok felhívják a figyelmet a megelőző jellegű rendszeres folyadék pótlásra, valamint arról, hogy a legmelegebb órákban mindenki kerülje a tűzőnapot. Kérik a strandolókat, hogy felhevült testtel senki ne ugorjon a vízbe, és a parkoló autókban egyetlen percre se hagyjanak gyerekeket vagy házi kedvencet. A választáson nem induló, a Tisza sikerébe belekapaszkodó helyi balliberális csoportok tevékenységét bírálta a Civil Fórum Debrecen Egyesület, amely szerint a megmondó emberek feszültségkeltése politikai hadszíntérre akarják változtatni Debrecent. Az ellenzéki frakció szerint inkább a város jövőjét meghatározó kérdésekről kellene vitázni, ezért a kormányzattal való partneri kapcsolat kiépítésére törekednek. A Civil Fórum 10 pontból álló javaslatcsomagot is közzétett, amelyben az önkormányzat finanszírozásának újra szabályozását, a szolidaritási adó eltörlését, a helyi iskolák visszaszerzését, valamint a Vágóhíd utcai felüljáró megépítését kérik, miközben továbbra is következetesen a kínai akkumulátorgyár bezárása mellett foglalnak állást. Bűnügyi felügyelet alá helyezett a bíróság egy 30 éves budapesti beteghordót, akinek a lakásán döbbenetes mennyiségű emberi maradványt találtak a rendőrök. A hatóságok a második kerületi férfi otthonában preparált arcbőrt, csontokat, végtagokat, koponyákat, valamint egy befűttes üvegben tárolt szívet is lefoglaltak. A gyanúsított a kihallgatásán elismerte, hogy vonzódik az emberi testrészekhez, azokat a munkahelyéről és elhagyatott temetőkből lopta, sőt ételt is készített belőlük. Lapértesülések szerint a férfi egy vidéki klinikáról származó szívet nyersen fogyasztott el. Az emberi test tiltott felhasználásával gyanúsított férfi ügye már a nemzetközi sajtót is bejárta.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Debrecen térségében sok napsütés várható, szerdán a csapadék esélye pedig elhanyagolható. A hőségben legfeljebb az időnként megélénkülő északi szél hozhat egy kevés enyhülést. A napsütést pedig csupán kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

legújabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.

0: ragyogott, mint a gyémánt, Barbados szemefénye Rihanna énekelt, ez volt a Diamonds. 8 óra 12 perc van, ez pedig még mindig a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól. Lacinak köszönjük az infóját, Debrecenben járunk, és hogyha arra járunk, akkor türelmesek vagyunk, ugyanis a 354-es elkerülő út teljesen lezárva kerékpáros verseny miatt. Laci, tartsd meg jó szokásod, ír nekünk a legközelebbiekben is. SMS és Viber számunkon pedig a továbbiakban is várunk információt, 0623 16 3000. Van egy Facebook témánk, amit nagyon sokan megrohamoztak. Van-e olyan kollégád, aki megkeseríti az életed, mivel borít ki? Hozzánk is megérkezett egy egykori kollégánk, aki soha senkit nem borított ki. Ő Molnár Árpád, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Castingra érkezett egyébként, mert a harmadik műsorvezető társat keresünk, és állítólag van némi rutinja.
2: Nem, én egyébként olvastam, hogy műsorvezetőt kerestek, és hogy megfordult a fejembe, hogy hát, ha megint ilyen ambícióim lennének, és meg is írtam a szakmai önéletrajzóval, csak nem tudom, hová kell tenni, mert nem találtam itt felelő személyt, aki esetleg el tudna bírni.
1: Most pakolják ki az önéletrajzat egyébként a liftből, tehát én látom, hogy ilyen kis kocsival, ilyen kis lajtos kocsival, hogy mi ez, Molnár kocsival hoztad. Molnár kocsi, érted?
2: Azt gondolod, hogy olyan vastag?
1: Olyan vastag volt itt a szakmai önéletrajz.
0: Leporellót dobott befele, igen.
2: Olyan vastag, mint körülbelül a Strandplatta pályán a homok.
0: Így van. Milyen vastag lehet vajon idén a Strandplatta pályán a homok? Nyíregyházán lesz ugyanis a Hübner Strandröpi, ezúttal 12. alkalommal, tehát 6. osztályos, ha jól számolom. Milyen vastag ott a homok?
2: Azért jó belevágtál ezzel a vastagsággal. Tehát, milyen vastag? Figyelj, köbmétert el tudom mondani, bár lehet, hogy a kollégám tegnap rosszul számolt, meg én is meglepődtem, 268-270 köbméter homok érkezett. 1860 homokzsák veszi körül egyébként a pályát.
0: A szemeket mondjad.
2: És tegnap, itt most 60, ha jól látom. És tegnap megkérdezték egyébként tőlem, hogy lehet-e gyerekeknek homokozni a belvárosban. Ebben az óriási homokozóban, hát persze, hogy lehet, és ez a homokozónak semmi köze nincs egyébként az Álmokfutók, és csak szerették szólni, de minden esetre a homok mennyiség az brutális, és nagyon jól néz ki. Úgyhogy a mai nap folyamán, hogyha a gyerekeknek van kedvük, akkor nyugodtan jöjjenek fel a szülők, akár a nagy homokozóban, mert mellette van egy kis homokozó, ami a gyerekeké.
1: De az kimondottan azért készült.
2: Persze. A röplabda népszerűsítéséért.
1: Igen, hogy a gyerekek ott készülnek. Lehetett követni egyébként közösségi oldalon, ki is raktátok ilyen 360 fokos kamera képen keresztül, ahogy hozzák, ahogy billentik le. Hogy micsoda munka az ez? Azért egy hete gyakorlatilag ezen dolgoztok. Már a lelátó építésen, meg a homoknak az
2: A munka az januárban indult egyébként ezzel kapcsolatban, illetve tavaly a rendezvény végén, amikor kijelöltük a idei évnek az idejét. Tulajdonképpen a múlt hét pénteken kezdődött a lelátóépítés, és jövő hét kedden, szerdán lesz majd teljesen ugyanolyan állapotban a Kossuth tér, mint amilyen állapotban mi átvettük, mert ugye hát ez a feladat hatalmas munka, hát körülbelül 60 ember dolgozik rajta.
0: Igen, tehát nem is ez a nagyobbik feladat, mert otthon is, hogyha véletlenül kiborítod a sót, akkor az csak egy pillanat, egy mozdulat volt, azt utána összetakarítani, tehát ezt a rengeteg homokot utána, és utána
2: nem, akkor veszekedés lesz a család.
0: Hát igen. Szóval megérkezett a strandröplabda ideje, ami a belvárost illeti, Nyíregyháza belvárosában, tehát Hübner strandröplabda bajnokság holnap indul, és 28-áig tart, tehát egy 4 napos rendezvényről van szó. Megvannak a csapatok? Hány csapat lesz?
2: Persze, megvan, most ez felvételről megy a Vágtó Gabi, hogy megint előről elkezd.
0: Nem, aki most kapcsolódott be a műsorba, az is tudja, hogy miről van szó. Molnár Árpád a vendégünk.
1: Igen.
2: 3 fantasztikus nap, illetve fogalmazunk, úgyhogy 4. Csütörtökön kezdődik délután 5 órakor, csütörtök, péntek, szombat gálamérkőzések, péntek, szombaton pedig az amatőr csapatok pénzdíjas versenye, 32 csapat nevezett. A pénteki az inkább a selejtezőké, szombaton pedig már ugye valamikor délután kiderül, hogy kiviszi haza ezt a tetemes pénzösszeget. És ugye minden estének megvan a tematikája, csütörtökön a városi cégek, pénteken a sportolók, kivétel a röplabdások, szombaton pedig a városi multicégek csapatai csapnak össze, és vasárnap pedig feltesszük az íra a pontot, hisz érkeznek majd a profik, akik egyébként Sóstón a már péntek szombaton zajló országos bajnokságon kivívják azt a lehetőséget, hogy mondjuk az elődöntőt meg a döntőt ott játsszák a Kossuth téren, amit egyébként a Duna TV élőben közvetít.
1: Nagyon látványos egyébként, hiszen a belváros közepén ritka pillanat az, amikor ilyen helyszínen játszhatnak országos bajnokságot is. Ott ugye 2-2 ellen játszik, még az amatőr bajnokságban 4-4 ellen. Itt fontos kitétel volt, hogy minden csapatban kell az amatőr bajnokságban lánynak is lennie?
2: Hát most gondold, mert ha nem lennének lányok, akkor ti felmennétek?
1: Igen.
2: Hát meg Laci, akkor te sokkal drágábban vállalnád.
1: Ez az biztos, lányok nélkül az tuti. De egyébként mindig vannak kiegészítő programok. Pont Gabival egyszer beszélgettünk arról, hogy szerintem a legkisebb fürdőruha az pont a röplabdás, strandröplabdás.
2: Azt hittem, hogy Gabira lenne jó.
0: Nem. Az rajtam is legyünk.
1: Sokszor beszéltünk erről, hogy az az év talán legbulisabb sportrendezvényen. Ezt tartjátok idén is, ezek szerint.
2: Igen, hát egy hatalmas buli happening, és amikor vége, akkor jönnek majd a DJ-k. Most betettük a vendéglátó közepére a DJ-pultot, hogy személyesebb legyen egyébként a hangulat. A városlakók nagy örömére azért gondolom, hogy éjfélig oda tudjuk tekerni a hangerőt, és hatalmas lesz a happening, meg hát nagyon-nagyon meleg lesz, meg közben aki kijön, és mondjuk szereti a labdarúgó VB-t, az televíziókon keresztül nézheti ott a helyszínen, mondjuk éppen Németország mérkőzését csütörtökön este.
0: Uh-huh. Lesznek ivószünetek esetleg a mérkőzések közben, vagy megszakításban?
1: Hidratációs szünet, igen.
2: Úgy látom, te nézed a világbajnokságot, vagy tájékozódsz, vagy Laci mellett
0: Laci,
2: vagy.
0: Laci, igen. El tudom mondani az új szabályokat is.
1: Most bevezetjük a VAR-vizsgálatot is, tehát az idei évtől majd Árpi folyamatosan nézik is kameráján keresztül, és ha valami szabálytalanságot lát, akkor majd megszakítjuk az összes mérkőzést.
0: Srácok, egyébként iszonyatosan megterhelő lesz, látva az előrejelzés, hogy itt a 35-37 fok sem kizárt itt ezekben a következő napokban, amikor a Hübner strandröplabdában lesz Nyíregyháza belvárosában, és igaz, hogy ezek hány órától indulnak ezek a meccsek? Ami ténylegesen
2: az amatőr része az pénteken és szombaton 11 órától, de lesz víz, mindenkit megnyugtatok, tehát lesz ivóvíz is, meg a pályát is locsolni fogjuk, meg aki nem játszik, annak pedig lesz sör a pultban, tehát a két dolog az kellőképpen összeáll, úgyhogy a folyadékbevitelre nagyon-nagyon koncentrálunk.
0: Jó, tehát csak nehogy a pultban játsszák majd le.
1: Igen. Meg zuhanyzó, meg párakapu, meg mindenféle. Volt olyan csapat egyébként pont a gála meccseken, aki az időkérést szó szerint ivószünetként használta, és itt most nem csak hidratációs jelleggel, hanem hogy hangulatfokozó jelleggel is. Ha már említetted a DJ-ket, illetve az, hogyha véget ér a rendezvény, bárki rámehet utána a pályára, és kipróbálhatja?
2: Hajnali kettőig lehet a pályát használni, mind a három nap, tehát csütörtökön, pénteken, illetve szombaton, vasárnap pedig a profik után elkezdjük a pályabontását, tehát akkor már nem.
1: Tehát ez egy kiváló esti szórakozó hely is lehet akár.
2: Igen, hát lehet jönni, bulizni, táncolni, meg közben röplabdázni a homokban.
0: Uh-huh. Igen, tehát a nyaralást elő lehet hozni, lánykéréseket meg lehet tenni.
1: Volt olyan, képzeld el.
0: Ugye olyan, mintha...
2: Hát ugye, mivel a templom előtt vagyunk, az ifjú pár mindig ott jön ki, és gondold el, hogy felejthetetlenné tesszük nekik ezeket.
0: Igen, és nem rizse, hanem homok.
1: És arra is emlékszem, hogy volt legény és leánybúcsú is, amit már tartottunk ott a strandröplabda pályán. Állítólag lett volna esküvő is, de olyan jól összeboronáltuk a legénybúcsú részvevőt a lánybúcsú részvevőivel, hogy lehet, hogy az esküvő utána elmaradt.
2: Meg spórolunk egy kis pénzt, hogy ilyenkor nem sótszórnak egyébként, hanem homokot.
1: Sőt, Nyíregyházán tilos egyébként, ha jól tudom, a rizsszórás, meg az ilyenek a házasságok.
2: Homokot... Olyan régen ősültem, hogy
1: látod, a tényleg? Igen, de homokot azt lehet, azt nem tiltotta senki.
0: Még mondtam a legutóbbi párnak, hogy persze, rizst, krumplit, bármi.
1: Nyitó meccs az mindig ugye a házigazda Hübner és az önkormányzat csapatai között.
2: Csütörtökön 17 órától.
1: Így van, tehát onnantól kezdve, és akkor aznap este már jönnek a gála mérkőzések. A város cégei csapnak először össze?
2: Igen, hát itt lesz egyébként ugye a színház, az állatpark, a sóstógyógyfürdők, a Nyír-VV, elnézést, akit kihagytam, vagy kimaradtam. A szervezéstek ez a része, ez nem rám tartozik, de ha jól tudom, akkor több mint 10 csapat, ez talán 12.
1: Tavaly sporttörténelmet írt egyébként a színház csapata, mert először nyertek meccset. Akkor még ugye a 11. alkalommal került megrendezés, és 11 év
2: és
1: alatt
2: nem
1: sikerült megnyerni.
2: Meg utána az előadásokon csak szorul.
1: Igen, úgyhogy idén ma ezt vagy most idén szeretnék ezt megismételni, és utána jönnek a sportolók, ott is emeljünk ki néhányat, a kosárcsapat lesz, a jégkorongozók, ha jól tudom.
2: Igen, de egyébként színházra visszatérve a Kirják Robi azt mondta, hogy lehet, hogy a Vidoron is érdemes lenne felléptetni mint az egyik előadást a színházi csapatot. De egyébként a sportolók ők pénteken játszanak majd, tehát pénteken este, ha jól emlékszem, pontosan 10 csapat játszik majd. Ahogy mondtam, mindenki kivétel a röplabdáson. Aha,
1: tehát nagyon fontos, hogy a profik azért ne legyenek ott, és ne zavarják ilyen szempontból a többieket.
0: Hát akkor jó időt és nagyon jó élményeket kívánunk mindenkinek.
2: Téged pedig várunk egy tangába, Gabi.
0: Ott leszek.
1: A DJ pultnál.
0: Azt mondod, hajnal kettőig lehet, akkor fél kettőre ott vagyok. Jó, az éjszakai műszakot vállalom. Szóval Nyíregyháza belvárosában strandröplabda, a Hübner szervezésében a főszervező Molnár Árpád volt a vendégünk.
1: És Árpit pedig majd értesítjük a műsorvezetői felvétel kapcsán, hogy ezzel kezdtük a beszélgetést. Hát Bélának elküldjük, nem tudom, hallotta ezt a beszélgetést, aztán majd...
2: Telefonszáma utolsó három szám, így itt.
1: Szoktunk, hogy finoman, amikor nem tudjuk, hogy mi lesz a válasz, hogy majd értesítjük.
0: Igen. Annyi, hogy azt elfejtettem mondani, hogy egyébként én adtam fel a hirdetést, hogy magam keresek valakit. 8 óra 22 perc van, sok vidámságot kívánunk, jó zenét kínálunk, és közben pedig, hogyha úgy gondoljátok, mint ahogy Hegedűs Zsolt is gondolta, mint egészségügyi miniszter, erre a dalra ti is táncra pördülhettek.

0: Keltető sport.
1: Sunshine FM.
2: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek. Megvannak a tegnap esti eredmények. Készültél vele?
3: Készültem, igen, és megint eljutottunk egy mérföldkőhöz, mert annyit szapultuk annak idején Lewis Hamiltont, hogy nagyon örültünk a legutóbbi győzelmének, aztán tegnap nagyon tudtunk örülni Messi góljainak, és azt kell, hogy mondjam, hogy tegnap megörültem Cristiano Ronaldo találatainak. Tehát, hogy én magam sem hittem el, hogy egyszer még így fogok körülni annak, hogy Ronaldo betalált. Annyira feszült volt az első meccsen, és mindenki ráfogta, hogy mert a portugálok, mert önző volt, és mindenáron gólt akart rúgni, stb. Ami biztos, hogy így volt, de rendezte magát fejben, és ami a legszebb volt, hogy úgy örült a góljának, mint aki élete első gólját szerezte. Hogy micsoda tűz van még mindig egy ilyen sportolóban, és említettük ugye Messit tegnap, hát ugyanez igaz Cristiano Ronaldóra is, hogy azt láttad, hogy mindent meg akar tenni, hogy a csapat eredményes legyen, és hogy ő meg gólt szerezzen. Összejött neki, de valami parádésan játszottak a portugálok. Még a mesterhármas is összejöhetett volna. Volt egy trükkös szabadrugás, szerintem sokan le fogják még másolni. Tehát mindenki azt várta, hogy egyrészt már az első szabadrugásnál, amikor azt várták, hogy Ronaldo rúgja a szabadrugást, mert úgy állt be, és tudta mindenki, hogy 100-ból 99-szer ő lövi, de nem ő lőtte. És hát azt várta a kapus is nyilván, hogy ő lövi, majd nem ő lőtte, és ebből gól lett. A másiknál meg megint beállt a szabadrugásnál, megint úgy tett, mint aki ellövi, aztán végül elkocogott, mint aki ott hagyja a labdát, és közben pedig boká mozdulattal oda emelték elő a labdát, mert ő úgy kocogott, mint akit egyáltalán nem is érdekel ez a szabadrugás, majd hirtelen rágyorsított, lehagyta a sorfalat, beívelték a sorfal mögé, zicserbe került, de a kapus nagyot védett. Úgyhogy nagyon ötletes megoldás volt, és szerintem érdemes ezt lekoppintani majd. Szerintem az edzők már rajzolják, gyerekek, ki tudja úgy megcsinálni, mint ez lesz a Ronaldo figura.
2: Figyelj, nem is kell, hogy Ronaldo játszon, hanem minden csapat szerintem szívesen venni az, ha csak odaállna, mintha ülni.
3: Igen.
2: Hát, hogy csak álljon oda, vagy egy hasonmása.
3: Így van. Igen. Így van. Úgyhogy örülök neki, hogy ő is feliratkozott a gólszerzők közé, és tényleg a sztárok villognak. Kérdezték Mbappét egy interjúban, és nagyon szimpatikus volt, hogy szerinte most ki a legjobb játékos jelen pillanatban a világbajnokságon, és akkor mondták, hogy ott van Messi, ott van Mbappé, már őt is felsorolták, ott van Harry Kane, ott van Haaland, kit választana, és azt mondta, hogy a világbajnokságon résztvevő játékosok közül Messi, messze a legjobb, Messi és Ronaldo. Tehát ők ketten azt mondták, rájuk azt mondta, hogy olyan sikereket értek el, és olyan magaslatokban vannak, hogy nekik még azért dolgozniuk kell azért, hogy ezt elérjék, ezt a szintet. Nagyon szerényen fogalmazott, és nagyon szimpatikus volt. Azt mondta, hogy egyébként meg a szurkolók szavazzanak, meg az újságírók döntsék el, hogy szerintük ki a legjobb, mert rontják a gólokat most ezek a sztárok. Hát Harry Kane tegnap pont nem mondotta.
2: Én egyébként inkább rászavaznék, tehát hogyha a mellé rugó bajnokságon kellene valakire szavazni, akkor tehát 6 méterről zseniálisan.
3: Szegény. De tudod miért? Hát ezt utólag tudtuk meg.
2: Nem.
3: Hát azért, mert egy gánai boszorkány elátkozta a mérkőzés előtt, és hát ezért nem sikerült betalálnia. És ez a gánai boszorkány, ez tudhat valamit, mert ő elátkozta már egyszer Cristiano Ronaldót is, és meg is sérült akkor Ronaldo a VB-n, térsérülés szenvedett, és nem is tudta folytatni utána a játékot. És azt mondta erre Uri Geller, aki meg egy másik médium, hogy ő viszont majd megátkozza, hogy ez az átok célba érjen, úgyhogy rezgéseket küld a mérkőzés előtt az angol válogatott irányába, meg Harry Kane védelmének érdekében, és hogy sok időt töltött Dél-Afrikában, rengeteg ilyen kuruzslót, varázslót, boszorkányt, mindent ismer, és tudja, hogy hogyan lehet ezt az átkot levenni, és úgy, hogy ne hasson.
2: De nem sikerült, úgy
3: látom. Hát döntetlen lett. Maradjunk annyiban, mert hogy a meccs eredmény is döntetlen lett, és Harry Kane-nek tényleg nem ment úgy a játék, mint ahogy a korábbi mérkőzéseken, és nem sikerült betalálni a 6 méterről sem.
2: Igen, tehát, hogy felsejlett bennem a régi Manchester United mérkőzés, Ibrahimovic, amikor csat lett botlott, és azzal elment a tipmixem. Azóta se nagyon játszottam, megfogadtam, de tegnap úgy voltam vele, hogy lemaradtam a portugál meccsről, arra akartam fogadni, meg szerettem volna megnézni.
3: Hetek óta ezt mondod, hogy a portugálok nyerik meg a VB-t,
2: igen.
3: Vagy Mexikóval játszák a döntőt. És még mindig nem fogadtad
2: és még
3: meg.
2: Mindig nem.
3: És egyébként tegnap is nyertél volna a portugálokkal.
2: Tudom,
3: nagy
2: tudom.
3: Összeget.
2: És úgy voltam vele, hogy jól van, oké, addigra már elkészülök, hogy legalább az angol meccsnek a második fél idejében be tudtam kapcsolódni, és arra fogadtam is, és nem hittem el. Tehát, hogyha szeretnétek valamilyen fogadást, akkor az ellenkezőjét tegyétek meg, mint amit én megteszek.
3: De miért nem Portugáliára fogadsz, ha egyszer hetek óta azt érzed, hogy Portugália
2: arról
3: lesz.
2: Arról lemaradtam. Okay. Tehát, hogy elfelejtettem azt megtenni.
3: Na nem baj, majd legközelebb.
2: És az a baj, hogy kötésben volt a többi meccs, nekem ott volt még a horvát, meg kik játszottak még.
3: Paraguay.
2: Nem jut eszembe. Azok is bejöttek. És az angolon ment el Horvátország, tehát az L csoportban még nem tudom, még kik játszottak. És azok bejöttek.
3: Akkor egyedül ez az egy nem.
2: Ez az egy nem.
3: Na hát ez nem sikerült.
2: Csak a papírforma nem jött be.
3: Fogadja arra, hogy Luka Modric lejátszott a 200. válogatott meccsét, hogy pályára lép, azonban biztos lehettél. Úgyhogy őt dobálták a levegőbe, mert hogy a nagy klasszisok közül azért Modricot se felejtsük el, hogy ő meg a 200. válogatott meccsén lépett
2: az is
3: pályára.
2: Komoly.
3: Így van, úgyhogy tényleg komoly. Viszont visszatérve még egy mondat erejéig a portugálokra, már most úgy kalkulálnak, miután különböző ágon vannak, hogy elképzelhető, azonoságon vannak, elképzelhető, hogy lesz majd egy Argentina-Portugália mérkőzés a legjobb 8 között. Ha mind a két csapat csoport elsőként jut tovább, ez már az argentinoknak sikerült, a portugálok is, ha tovább jutnak csoport elsőként, akkor van arra esély, július 11-én lehet ez az Argentina-Portugália mérkőzés, és hát nagyon sokan már most elkezdték árulni a jegyeket, hiszen ez lehet az utolsó Ronaldo-Messi összecsapás.
2: El klasszikó, igen.
3: Tehát azért az egy nagyon komoly összecsapás lenne. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy 1,5 millió forint a legolcsóbb jegy, és 4 millió forint a legdrágább, amennyire már most vehetsz jegyet erre a meccsre, mert a jegyüzérek azonnal elkezdték ezt felvásárolni, és ilyen árakon adják, ez csak drágább lesz, ahogy közelednek a csapatok, és ahogy valóra válhat ez az álom meccs, úgyhogy ez a világbajnokság slágermeccse lehet, ez a Messi-Ronaldo összecsapás. Mondom, július 11, nem kell már sokat aludni.
2: Az felér egy döntővel.
3: Igen, igen, úgyhogy szurkolhatunk majd. Meg hát valamelyik nagy sztár biztos, hogy búcsúzni fog, és akkor nem lesz világbajnok. Vagy legalábbis ezen a tornán nem lesz világbajnok. Hát bízunk benne, hogy a gánai boszorkány meg többet nem avatkozik majd közben, mert az egész VB-t tönkre teheti.
2: Egyébként igen, le a kalappal előttük. Nagyon erősen játszottak. Nem feltétlenül taktikásan, de nagyon törtettek, nagyon mentek, és igen, elrontották az angolok játékát.
3: Inkább ez volt a cél, így van, így van. És egyébként nem rossz ez a döntetlen Gánának sem, meg nem rossz azért Angliának sem, úgy összességében. Nyilván az angolok voltak csalódottabbak, Bellinghamet választották a meccs legjobbjának, aki azt mondta, hogy szerinte nem érdemelte meg ezt az MVP címet.
2: Ő az angoloknál
3: játszott? Az angoloknál.
2: Egyáltalán nem érdemelte meg.
3: Úgyhogy, na hát, de önkritikusan fogalmazott,
2: most jut eszembe. Hát a Manchester United is angol csapat.
3: Uh-huh. És te megint az angolokra fogadtál.
2: Összerakhattam volna. Na jó, soha többet se a Premier League, se semmi.
3: Így van, fogadj majd az OTP Bank ligára, nem sokára kezdődik, és ott majd lesznek mérkőzések. Jelen pillanatban már Ausztriában van, ha jól tudom, a Loki, tehát ők is Ausztriában edzőtáboroznak, és a mai nappal a Nyíregyháza is elindult Ausztriába, Kisvárda hazai környezetben készül végig. Ők inkább ezt az afrikai övezetet választják most jelek szerint. Azt mondták, hogy minden adottság megvan ahhoz, hogy hazai környezetben edzőtáborozzanak, vannak pályáik, öltöző, stb. Úgyhogy ők nem utaztak el, azért kicsit talán Ausztriában hűvösebb lesz, és nemzetközi csapatok ellen játszhatnak felkészülési találkozót az együttesek, úgyhogy jó edzőtáborozást kívánunk mind a Lokinak, mind a Sparinak.
2: Laci, köszönjük a sporthíreket!
0: Ez volt a Keltető Sport, a Sunshine

0: a gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibéri Pétertől hallják. A világbajnokság keddi játéknapján Portugália kiütéses 5-0-ás győzelmet aratott Üzbegisztán felett a K-csoportban. A találkozó hőse Cristiano Ronaldo volt, aki 2 gólt szerzett, és ezzel egyedüliként a futballtörténelemben 6 különböző világbajnokságon is eredményesnek bizonyult. A portugálok további találatait Nuno Mendes, Rafael Leao szerezte, illetve az üzbégek rúgtak egy öngólt is. A K-csoport másik mérkőzésén Kolumbia 1-0-ra legyőzte Kongót, és második győzelmével már biztosította helyét a legjobb 32 között. A győztes gólt Daniel Munoz szerezte a 76. percben egy megpattanó lövésből, amely megtévesztette a kongói kapust, így tehát Kolumbia 6 ponttal tovább jutóként várhatja a Portugália elleni csoportzárót. Az elcsoportban Horvátország 1-0-ra legyőzte Panamát. A mérkőzés különlegessége volt, hogy Luka Modric pályafutása 200. válogatott mérkőzésén lépett pályára. Panama az újabb vereségével már biztosan nem juthat tovább a csoportból. Ugyanebben a négyesben Anglia és Gána gól nélküli döntetlent játszott egymással Bostonban. Az angolok ugyan végig fölényben futballoztak, de nem találtak fogást a fegyelmezetten védekező afrikai együttesen. A hajrában a Saka lövését még hárította a gánai kapus, Harry Kane pedig nagy helyzetben kapu fölé lőtt, így maradt a gól nélküli döntetlen. 2 forduló után mindkét válogatott 4-4 ponttal áll, és jó eséllyel várhatja a csoportkör záró fordulóját.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Bipatikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bing Bipatika, a gondoskodó választás.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerezzük. Szerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene.
4: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Wendy's & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! Ez reklám volt! Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en!
7: A munkavégzés felfüggesztését vagy csökkentését is engedélyezte az olasz kormány a kánikula miatt. Iványi Gábor kapta a Nemzetközi Emberi Jogi Ébru Timtik díjat. Narancssárgára színezte a Színva patak vizét egy ismeretlen anyag Miskolcon. Örökbefogadta a Sóstói Múzeum falu Tiszabecsi portáját az Évisz. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
7: A munkavégzés felfüggesztését vagy csökkentését is engedélyezte az olasz kormány az országot sújtó 40 fok körüli extrém hőhullám miatt. A miniszter tanács által elfogadott rendkívüli intézkedések értelmében a leginkább veszélyeztetett ágazatok, így az építőipar és a mezőgazdaság dolgozói a legforróbb nappali órákban mentesülnek a munkavégzés alól, miközben az állami támogatásoknak köszönhetően megkapják az alapbérüket. Olaszországban már 15 nagyvárosban, köztük Rómában és Milánóban van érvényben a legmagasabb fokú vörös hőségriasztás, a rendkívüli kánikula miatt pedig már több ezer embert kellett kórházba szállítani. Iványi Gábor kapta a Nemzetközi Emberi Jogi Ébru Timtik díjat, amelyet a nemzetközi zsűri egyhangú döntése alapján Budapesten vehetett át. Az elismerést a tisztességes eljárásért folytatott éhségsztrájkban elhunyt török jogvédőről nevezték el. A döntés indoklása szerint a lelkész hosszú évek óta valódi szolidaritási hálózatot épített ki a rászorulóknak és a kirekesztetteknek, miközben az általa vezetett intézményekkel együtt ő maga is politikai, adminisztratív és büntető jogi nyomás gyakorlás célpontjává vált. Narancssárgára színezte a Szinva-patak vizét egy ismeretlen anyag Miskolcon. Tóth Szántai József polgármester tájékoztatása szerint a helyi fűtőmű kazánjából karbantartás közben leengedett vasoxidot tartalmazó víz műszaki hiba vagy mulasztás miatt jutott a folyóba. A városvezető hangsúlyozta, hogy a szennyeződés emberre nem veszélyes, azonban a patak élővilágában károkat okozhat, ezért az ügyben teljes körű kivizsgálást rendelt el. Örökbefogadta a Sóstói Múzeum falu Tiszabecsi portáját a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Technikuma. A József András Múzeummal kötött egyéves együttműködési megállapodás értelmében az Évíz diákjai a skanzen szakembereinek iránymutatásával kapcsolódnak be a komplex épület gondozási és karbantartási munkálataiba. A fiatalok a nyári gyakorlat keretében valós környezetben sajátíthatják el a régi korok népi építészeti technológiáit, aminek köszönhet a Szatmári Porta a jövőben újra látogathatóvá válik. Hagyományos elnöki láncátadó ünnepségét tartja június 24-én a Rotary Klub Nyíregyháza. A Lugas Hotelben rendezendő eseményen a leköszönő elnök Fekete Tibor adja át a vezetői tisztséget és a stafétát utódjának, dr. Pap Jánosnak, aki a 2026-27-es időszakban irányítja majd a szervezetet. Az eseményen az elmúlt év eredményeinek értékelése mellett átadják a Gift of Life programhoz kapcsolódó jótékonysági adományt, valamint a Fabatka program támogatását. És a Nyíregyházi Klub együtt a jóért mottóval induló új éve a több évtizedes hagyományoknak megfelelően továbbra is a helyi egészségügyi oktatási és szociális kezdeményezések felkarolásáról szól majd.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
7: Debrecen térségében sok napsütés várható, szerdán a csapadék esője pedig elhanyagolható. A hőségben legfeljebb az időnként megélénkülő északi szél hozhat egy kevés enyhülést. A napsütést pedig csupán kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További szép délelőtt, ez 9 óra 14 perc van, csökkenő üzemanyag árak, legalábbis az egyikük mindenképpen, ez pedig a dízel, vagyis a gázolaj, 6 forinttal lesz olcsóbb mától, tehát most a gázolaj úgy néz ki, hogy már 600 alá süllyed, és a 95-ös is ugye 583 környékén van, szóval szépen lassan a védett árak alá bekúsztak, és remélhetőleg ott is maradnak, és még lejjebb mennek. Majd szólok, hogyha további csökkenés lesz, vagy ha éppen sajnos emelkedés. Kedves Ivánok, Beáták, szeretettel köszöntünk benneteket, Isten éltessem ezen a forró kánikulai szerdán, ugyanis 31-32 fok lesz, és ez még semmi ahhoz képest, amit jósolnak, akár a 40 közelébe is érhetünk majd a hétvégére, vasárnap hétfő környékére, ugyanis ilyesfajta tetőzést jósolnak. Csapadék a héten, úgy néz ki, hogy egyáltalán nem lesz, jövő hét elején viszont akár nagyobb mennyiség is ránk szakadhat, és akkor majd visszaesik a hőmérséklet. SMS-ben és Viberen pedig üzenetek nekünk, bármilyen útinformációtok lenne, azt mi nagyon szívesen fogadjuk, 0620-316-3000. A Sunshine Facebook oldalán pedig van egy téma, a ma reggel témája és kérdése, hogy van-e olyan kollégád, aki megkeseríti az életed, és hogy mivel borít ki, ezeket várjuk. Nincs, aki a munkahelyén a kollégáimban hibát keres, csak susvogjon a főnöknek rólad, írja nekünk Ádám András, saját magam szoktam kiborítani, ez Ivett üzenete, és hát nagyon jópofa üzenetek jöttek, még nem sokára majd ezek közül szemezgetek. Mindenképpen írjatok, és adjatok meg magatoknak az esélyt, hogy nyerjetek egy páros Cinema City Magyarország mozi belépőt. Aztán a régmúltban volt egy dallam, ami mellett nem mehettek el sokan szó nélkül, az egykori Alice DJ Battle of Alone.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, 9 óra 30 perc van. Jánosnak köszönjük az infóját és a fotóját, térfigyelő kamera eladó, érdeklődni Téglás MOL. Szóval azt akarta kinyögni, és a képen az látható, hogy egy civil rendőrautó éppen sebességet mér Téglás szokásos helyen, úgyhogy arra is készüljetek, hogy ott erre kell számítani. Aztán a hatodik baleset is összejött sajnos ma reggelre Debrecenben. Most jelenleg a Tisza István körút autóbusz személygépkocsi ütközött. Ez volt ma reggel a hatodik baleset. László, köszönjük az infódat. Korábban, amiről még itt szót ejtettünk, az a 354-es elkerülő út volt szintén Debrecen környékén. Teljesen lezárták, ugye ott kerékpáros verseny miatt szerencsére nem egy baleset volt, de ez már most a hatodik baleset volt, amiről az előzőekben beszéltem, tehát Tisza István körút autóbusz és személyautó. Bízunk benne, hogy ezzel véget ér itt a balesetek száma, és hát a kánikula, azt gondolom, hogy itt meg a meleg teljesen megzavarja az emberek koncentrációját, ami jogos és érthető, de ennél azért sokkal türelmesebben és figyelmesebben vezessetek, és jó, hogyha van némi folyadék az autóban is. Hát nyilván nem sokáig tud az szobahőmérsékletű vagy hideg maradni, érdemes egyébként bő folyadékbevitellel kicsikét arra sarkalni és ösztönözni az agyunkat, hogy képben legyen, és ne bódult állapotban közlekedjünk. Tegyük ezt akár bármilyen közlekedési eszközön is. Például Debrecenben ivóvízosztással és párakapuk üzemeltetésével is segítik a lakosságot. Itt a másodfokú hőségriasztás idején június 22 és 26-a között naponta 11 órától 15 óráig a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál osztanak frissítőt, mindezt tehát Debrecenben. No, hát további szép napot, csodás napsütéses vidámságot és Axwellt, illetve Ingrossót kívánok. Ja, ez itt is van, More Than You Know.

0: Hayden James, Gordon City és a Foolproof itt a Sunshine FM-en. 9 óra 49 perc van, és hát remélhetőleg eseménytelen marad a továbbiakban is ez a gyönyörű nap, úgyhogy sok napsütésre lesz kilátás, csapadék egyáltalán nincs, 32 fokos csúcsérték, és ez még csak a kezdet ahhoz képest, amit majd a hétvégére, vagy jövő hét elejére elérhetünk, a 39-40 fok. Nem annyira vágyja már szerintem azt a szervezetünk, a mostani viszont az még azt gondolom teljesen elviselhető, és hát, hogy elviselhető-e az időjárás mellett a kollégák viselkedése, na hát nagyjából erre próbáltunk meg választ keresni. Van-e olyan kollégád, aki megkeseríti az életed, mivel borít ki? Nagyon sok üzenet érkezett, úgyhogy gyorsan választottam is. Varga Dóra lett ezúttal a nyertese a páros Cinema City Magyarország mozi belépőnek. Azt írta, hogy ne is kérdezzétek inkább. Egyszerűbb lett volna arra válaszolni, hogy volt-e olyan, aki nem, de már sokkal könnyebb a helyzet, egyszerű megoldás volt, hogy eljöttem szülni, bár utána elég lesz visszaszokni hozzájuk. Hát remélhetőleg azért kicsikét feletteti veled a kollégák viselkedését a páros mozi jegy, meg gondolom azért a babázás is, úgyhogy gratulálok mindkettőhöz, megvan a mozi jegy is, és hogy mi történt még ezen felül ma reggel, mutatom.
1: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Kommenteljetek is abban a kérdésben, hogy van-e olyan kollégád, aki megkeseríti az életed, mivel borít ki. Hagyunk időt, jó, majd foglalkozunk ezzel egy kicsikét később, vagy neked van. Már nagyon bólogattál. Én le akartam sepenni az asztalról hirtelen ezt a témát, de látom, hogy benned
2: jó,
0: van egy gondolat.
2: Nem te vagy az. Elárulom. Igen.
0: Én nem vagyok az a kiborító, én vagyok az, akit kiszoktak borítani.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy sokkal. Tehát amikor rájövök, hogy ideges vagyok, és meglátom Gabit, és néha az ő stílus, hát akkor hogy nem is vagyok ideges.
0: Nem.
2: Az úgy megnyugtat, hogy van nálam rosszabb.
0: Igen. Ez a 22 éves vagyok, 40 éve rádiós műsorvezető, és már nagyon kijön az idegrendszerem.
2: Na. Igen, hát nálunk, hogy avassuk be egy picit a hallgatókat, a legrosszabb az, és Gabi sem bírja, meg én sem, amikor valamit előre elterve, amikor megvan egy ilyen meccs terv a fejedben, hogy fog kinézni, és ez mondjuk a 20. másodpercben borul, csak azért, mert valamelyik kolléga nem érkezik meg időben, nem lehet elérni, nem akkor kapcsolódik a telefon, valami műszaki hiba jön, stb. És onnantól az úgy pafra vágja az egész délelőttödet, mert úgy van vele, hogy most már mindig próbálod helyrehozni azt a csúszást,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.

0: tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party. Sztár vendég, Vésé. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party. Fellép, Malivood, Vini, Regálili, Burai, Katapó DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
1: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Újabb 100 milliók kerültek vissza a Nemzeti Kulturális Alapkasszájába. Büntető feljelentést tesz Debrecen önkormányzata Sam Corp ellen. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Újabb 100 milliók kerültek vissza a Nemzeti Kulturális Alap kasszájába, miután magánszemélyek és cégek sora mondott le a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által odaítélt támogatásokról. A vitatott 17 milliárd forintból eddig majdnem 2,2 milliárd forintot utaltak vissza a pályázók, miután a miniszter biztosította a késedelmi kamatmentességet az önkéntes visszafizetőknek. Az érintettek között van Muri Enikő és Kis Grofó is, akik fejenként 5 millió forintnyi alkotói támogatást szolgáltattak vissza. Az NKA kifizetései jelenleg is fel vannak függesztve, miközben a NAV költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz az ügyben. Büntető feljelentést tesz Debrecen önkormányzata a Sam Corp ellen, miután a környezetvédelmi hatóság határérték feletti szennyezést mutatott ki a gyár területén a felszín alatti vizekben. Pap László polgármester videó nyilatkozatában elfogadhatatlannak nevezte az esetet, és kiemelte, hogy nem ez az első alkalom, amikor a vállalatnál felmerül a környezetszennyezés ténye. A városvezetés a leghatározottabb hatósági vizsgálatot követeli és kezdeményezi, hogy a Sam Corpot szükség esetén tiltsák el a gyártástól, valamint vizsgálják meg a környezethasználati engedélyének visszavonását is. Éles lövészetet tart a Magyar Honvédség 11. páncélozott Hajdú dandárja július 6-ától a hónap végéig több alkalommal a Hajdú hadházi helyőrségi lőtéren. A gyakorlatok reggel 8 és este 10 óra között zajlanak, a balesetek elkerülése érdekében pedig a hatóságok kérik, hogy a jelzett időpontokban magánszemélyek és haszonállatok ne tartózkodjanak a területen. A katonaság arra is figyelmeztet, hogy a riasztórendszer folyamatos működése miatt a lőtér elektromos hálózata feszültség alatt áll, miközben a hónap többi napján lőtérlezárást nem igénylő egyéb katonai tevékenységekre, így drónreptetésre és vaklőszeres szakharcászatokra is számítani kell. 82 lépcsőfokot kell kicserélni a debreceni Faraktár utcai vasúti felüljárón, miután az elmúlt téli időjárás és a sókorrózió miatt balesetveszélyessé váltak a szerkezet déli oldalán található felső lépcsőkarok. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a hibás szakaszokat lezárták, a helyreállítási munkálatok pedig az előre gyártott elemek elkészítése miatt várhatóan július végéig tartanak. A közútkezelő jelezte, hogy a felüljáró teljes felújításának tervei már elkészültek, a kivitelezés a központi költségvetési forrás biztosítása után indulhat meg. Már a nap 24 órájában mérik a járművek sebességét azok az új trafipaxok, amelyek lakossági kérésekre kezdték meg működésüket Debrecen 4 pontján. Illés Zoltán vármegyei rendőrkapitány kiemelte, hogy a személyi sérüléses balesetek 30%-a a gyorshajtásból adódik, a szabályszegőknek pedig legalább 50 ezer forintos bírsággal kell számolniuk. Józsán az Elek utcán a hétvégén már is kidöntötték az egyik újonnan kihelyezett sebességmérő oszlopát. A rendőrség garázdaság miatt indított eljárást a már azonosított elkövető ellen.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében sok napsütés várható, szerdán a csapadék esője pedig elhanyagolható. A hőségben legfeljebb az időnként megélénkülő északi szél hozhat egy kevés enyhülést. A napsütést pedig csupán kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám...
3: Figyelem, figyelem! Kedves hallgatóinkat tájékoztatjuk. A mai előrejelzés szerint rengeteg napsütés, forró hangulat és igazi nyári feeling tapasztalható, na meg rengeteg jó zene a Sunshine FM-mel. Töltsd velem a következő 4 órát!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene!
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A zenék miatt is, így a játékok miatt is.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Idem rádiózást és szuper szerdát kívánunk mindenkinek. Hello Sunshine FM. Velünk vannak ma is a jó zenék és a hamisítatlan nyári hangulat. Na de nézzük, hogy mire számítsunk ma, már ami a frontokat és a szervezetünket terhelő hatásokat illeti. Hát nem kell ehhez humán meteorológusnak, meg meteorgyógyásznak lenni, hogy tudjuk, hogy nagyon rossz napok várnak ránk, ugyanis még az eddigitől is intenzívebb melegedés indul, sajnos. Egyre rosszabbra, kritikusra fordul ezáltal a humán vagy az orvos meteorológiai helyzet. Elképesztő hőhullám jön, az érkező szárazabb levegő pedig kedvező a fülettség csökkentésében, de a zavartalan napsütésben egyre magasabb hőmérsékletek alakulnak ki, és a hétvégére katasztrofálissá erősödik ez az egész hőhullám, napról napra erősödik a forróság, és a szervezetünk már most kifáradóban van, pedig még hát szükség lenne a szuflára is, az energire. Egyre súlyosabb hőegyensúlyi zavarokra kell készülni, súlyos szívelégtelenség, nehéz légzés tapasztalható, az alvászavarokról pedig már nem is beszélve, mi pedig már is folytatjuk remek zenékkel.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Mai egészségtippünkben a kreatinról lesz szó, amit hát sokan csak az edzőtermek világával azonosítanak, amolyan gyúró sportként, amitől az izmok állítólag megtelnek vízzel, ugye, és amiről mindenki hallotta már, hogy felpuffaszt, hát az igazság ezzel szemben teljesen más, ezért kell ma tisztába tennünk a dolgokat. A kreatin az egyik legtisztábban kutatott, legbiztonságosabban és leghasznosabb természetes anyag, amit az ember valaha étrend kiegészítőként használt, és az utóbbi években kiderült, nem csak az izmok, hanem az agy is hálás érte. A kreatin a testünk természetes energiatárolója, ugyanis a májunk naponta 1-2 grammot elő is állít belőle, de a többséget étellel visszük magunkhoz. Leginkább húsokban, halakban és tejtermékekben található kreatin. A testben tárolódva az a feladata a kreatinnak, hogy az ATP termelést elősegítse, leggyorsabb lépéseiben energiát biztosítson az izmoknak. Magyarul a kreatin segít az azonnali energia átvitelben, amikor a szervezet gyors teljesítményt kér. Ha valaki napi 5 g kreatin szed körülbelül, egy hónap alatt telítődnek az izmai, és ettől kezdve jobban bírja a sorozatokat. Képes 1-2 plusz ismétlésre, esetleg egy újabb sorozatra. Nem varázsszer, önmagában nem épít izmot a kreatin, de lehetővé teszi, hogy többet dolgoz, és a testtel ennek hatására alkalmazkodjon. Az izomtömeg és az erő így nő, de nem a kreatintól, hanem a munkától, amihez hozzá segít. A kreatin az aggyal is pont ugyanazt csinálja, mint az izmokkal. Gyorsan elérhető energiát biztosít, így az agyi működés még stabilabbá válik.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

És után jönnek a jó zenék itt a Sunshine FM-en. Ebbe az órába is belefér még egy, aztán már jönnek is a friss Sunshine hírek. Mi viszont a következő órát is telerakjuk jó zenével. Szívesen foglalkozunk a közlekedéssel is, úgyhogy érj nyugodtan, ha bármi szokatlant látsz az úton, balesetet vagy trafizó rendőröket, mindkert, minden érdekel, 0620 316 3000 ide jöhet. Az SMS-ed vagy a Viber üzeneted is. Összeszedjük majd a fontos eseményeit, sztárszülinaposait, de a horoszkópok is érkeznek ám, hogy ki mire számítson a nap folyamán a csillagok állásától függően. Jó kis óra elé nézünk, 11 és dél között is. Maradj itt, mert számítok

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították?

0: Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Elveszítheti a volt államfőnek járó juttatásokat Novák Katalin és Schmidt Pál is. Letartóztatások kezdődtek a kulturális pályázatokkal kapcsolatos hűtlenkezelés gyanúja miatt. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Elveszítheti a volt államfőknek járó élethosszígtartó juttatásokat Novák Katalin és Schmidt Pál a Tisza párt legújabb alkotmánymódosítási javaslata alapján. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a jövőben nem részesülhetnének az ex-köztársasági elnököknek járó kedvezményekben azok, akik nem töltik ki a teljes hivatali idejüket. A szabályozás a plágium ügye miatt 2012-ben távozó Schmidt Pált, valamint a kegyelmi botrány nyomán 2024-ben lemondó Novák Katalin is hátrányosan érinteni, így a korábbi államfők közül egyedül Áder János tarthatná meg a havi tiszteletdíjat és a hivatali privilégiumokat. Őrizetbe vette a NAV Búzs Balást, Óbuda volt fideszes polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap korábbi alelnökét a szervezet támogatásainak ügyében. A pénzügyi nyomozók összesen 6 embert állítottak elő a 17 milliárd forintot meghaladó kulturális pályázatokkal kapcsolatos hűtlenkezelés gyanúja miatt. Az érintettek a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő és a minisztérium egykori, valamint jelenlegi munkatársai. A hatóságok korábban már jelentős mennyiségű elektronikus adatot foglaltak le a tárcánál, miután kiderült, hogy a választások előtt milliárdos támogatásokat utaltak ki kormánypárti szervezeteknek. Narancssárgára színezte a Szinva-patak vizét egy ismeretlen anyag Miskolcon. Tóth Szántai József polgármester tájékoztatása szerint a helyi fűtőmű kazánjából karbantartás közben leengedett vasoxidot tartalmazó víz műszaki hiba vagy mulasztás miatt jutott a folyóba. A városvezető hangsúlyozta, hogy a szennyeződés emberre nem veszélyes, azonban a patak élővilágában károkat okozhat, ezért az ügyben teljes körű kivizsgálást rendelt el. Már a nap 24 órájában mérik a járművek sebességét azok az új trafipaxok, amelyek lakossági kérésekre kezdték meg működésüket Debrecen 4 pontján. Illés Zoltán vármegyei rendőrkapitány kiemelte, hogy a személyi sérüléses balesetek 30%-a a gyorshajtásból adódik, a szabályszegőknek pedig legalább 50 ezer forintos bírsággal kell számolniuk. Józsán az Elek utcán a hétvégén már is kidöntötték az egyik újonnan kihelyezett sebességmérő oszlopát. A rendőrség garázdaság miatt indított eljárást a már azonosított elkövető ellen. Július 1-e és augusztus 14-e között idén is megszervezi nyári gyermekfelügyeleti programját a debreceni önkormányzat, amelyre a Bújai János általános iskolában várják az általános iskolás diákokat. A több mint 20 millió forintból megvalósuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára is nyitott kezdeményezésre eddig 243-an jelentkeztek, a szabad helyekre pedig továbbra is várják a regisztrációkat a család és gyermekjóléti központon keresztül. Széles Diana alpolgármester polgármester kiemelte, hogy a pedagógusok és szociális munkások bevonásával zajló felügyelet valójában egy ingyenes nyári tábor, ahol a gyerekek többek között az Agórába, a Debreceni Állatkertbe, a Mélius könyvtárba és az Apolló moziba is ellátogatnak majd.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Debrecen térségében sok napsütés várható, szerdán a csapadék esője pedig elhanyagolható. A hőségben legfeljebb az időnként megélénkülő északi szél hozhat egy kevés enyhülést. A napsütést pedig csupán kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Ez pedig itt még mindig a nyári hangulat frekvenciája, a Sunshine FM. 11 múlt 4 perccel töltsd velem ezt az órát is, elkísérünk a nyár minden percében, és hozzuk folyamatosan a legjobb zenéket mellé.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Ez itt a Szerdai Juice, Virám rádiózás, hello mindenkinek! Ma június 24-e van, Iván napja, ugye Szent Iván ünnepe is ehhez a naphoz köthető, és ma van a nyári napforduló. Ez csillagászati szempontból azt jelenti, hogy a nyári napforduló pillanatában éri el a nap az égi egyenlítőtől való legnagyobb északi távolságát. Tehát lefordítva egyszerűbbre, ekkor a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. És most jön a rossz hír, innentől kezdve pedig a nappalok rövidülni kezdenek. Igen, eddig tartott az, hogy hosszabbodnak a nappalok, na de mi már is ráfordulunk, hogyha már az égi dolgoknál jártunk az asztrológiára. És jöjjön a horoszkóp, aztán hamarosan pedig bombolni is fogunk, úgyhogy légy résen!
1: Sunshine FM asztrológia.
2: Akos megismerkedik egy csodálatos személlyel, aki valósággal elbűvöli önt. Ha okosan próbálja meghódítani, elkezdődhet egy romantikus kapcsolat. A Bikának a közeljövőben egy kisebb üzleti körútra kell mennie, és nagyon örül ennek a lehetőségnek, de családtagjai nem fogják támogatni az elképzelését. Próbáljon kompromisszumra jutni velük. Az ikrek ne erőltesse túl magát a munkahelyén, ha az elvárások magasak is, pihenjen egy kicsit, a délutánt estét töltse családja körében. A rák egyik munkahelyi kapcsolata nagyon sok tanúsággal szolgál. Be kell látnia, hogy a generációk közti különbség nem konfliktus forrás, rengeteget tanulhatnak egymástól. Az oroszlán figyeljen oda étkezésére, mert hajlamos lehet a nassolásra, álljon rá a mérlegre és határozza el magát, hogy fogyókúrázni fog, de legyen kitartó. A szűz főnökétől jó híreket kaphat előmenetelét illetően, ezt este akár meg is ünnepelheti a kollégáival is, de csak mértékkel, nem szabad eltúloznia a hír jelentőségét. A mérleg napja nehézkesen indul, először talán meg is ijed, hogy valami betegség bujkál önbe, de aztán, ahogy beleveti magát a nap sűrűjébe, úgy múlik el minden baja gondja. A Skorpió hajlamos lehet a határok átlépésére, az íratlan szabályok megszegésére, társaságban ügyeljen viselkedésére, és mielőtt megszólal, gondolkodjon. A nyilast szinte csodálják, amiért érzéseinek ennyire ura. Ma is többször kerülhet olyan helyzetbe, mikor palástolnia kell személyes véleményét, ebből a képességéből ma sokat profitálhat. A Bak munkatársa, aki javíthatatlanul trehány és pontatlan, talán összeszedné magát, ha tapintatosan a lelkére beszélne. De tényleg tapintatosan. Ha ráborítja az asztalt, abból nem fog tanulni. A vízöntő ma kedves és őszinte dicséreteket kaphat. Ennek ellenére kis hitű és nem bízik önmagában. Itt lenne az ideje, hogy átértékelje saját magáról kialakított képet. A halak figyeljen oda mások véleményére, ne csak a sajátját szajkozza, különben is a csapatmunkának kedvez most a bolygóállás.
1: Sunshine FM asztrológia.

most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620-316-3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba!

0: Miley Cyrus Flowers című dala után pedig már is itt vagyunk a játékkal, ugyanis 25 évesek lettünk, és ezt egy óriási nagy játékkal, egy nagy durranással ünnepeljük meg. Na de ki lett az ötödik telefonáló? Halló, halló!
1: Halló, Kondorné, Vera vagyok, egy nyugdíjas nagymama.
0: Szia, Vera! Már letegeződtünk a telefonban, úgyhogy...
1: Igen, nyugodtan tegeződjünk.
0: Ezért sziázlak. Te egy fiatalos, energikus nagymama vagy, ahogy hallom a hangodat.
1: Igen, 64 éves.
0: Ó, hát még nagyon fiatal nagyi vagy akkor. Oké, okay, Vera, akkor figyelj, ismered a játékszabályt, ugye?
1: Igen.
0: Oké, okay. Először is mondd a szlogenünket.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Oké, okay. És a pittyegéstől pedig várom, hogy bumolj, amikor szerinted nálunk is robban a bomba.
1: Bum!
0: Ó, oh, Vera! Hajszál pontosan eltaláltad.
1: Köszönöm,
0: úgyhogy
1: jaj, de jó.
0: Már is nyúlok a borítékért, és kihúzok belőle egyet.
1: Igen.
0: Azt mondja, hogy Praktikerbe 25 ezer forintos vásárlási utalvány már biztos a tied.
1: Jaj, de jó, köszönöm!
0: Nagyon szívesen, és ugyebár a fődíjakat is sorsoljuk majd a játék végén, úgyhogy erre is esélyes vagy. Most pedig arra kérlek, hogy ne ragd le a telefon, mert írok majd minden adatodat, jó?
1: Jó, rendben, köszönöm!
0: Örülök én is a sikerednek, szia!

Nálunk már is indul Jennifer Lopez régi nagy sikerdala, a Lambada feldolgozása, Pitbull-lal kiegészülve, de sajnos az előző játékban ugye a nagy bumban Verával nem tudtam adáson kívül adatot egyeztetni, mert vagy megszakadt, vagy lerakta, úgyhogy kedves Vera, a nagyi, ugye, aki nyert, és egy nagyon cuki játékos volt, légy szíves, hívj vissza minket, jó, mert nem írtam fel az adataidat, és ez nagyon fontos.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

elmarad, ez is. Na de nálunk még egyet zenél a Hősök, utána pedig már jön is a napi hírösszefoglaló, hiszen mint minden nap pontban délben összefoglaljuk nektek, hogy mi minden történt ma itt a térségben. Aktuális események, fontos információk, friss hírek várnak rátok. Aztán még két gyúszos óra velem, maradjatok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party. Sztár vendég, Vésé. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party. Fellép, Malivood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 27 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buriz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
1: A város történései, valós idejű közlekedési információk első kézből, hitelesen.
0: Közben pedig a nyíregyháziak kedvencei szólnak.
3: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagy

0: világ érdekességei.
1: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
0: Találod a robbanás pillanatát, 25 000 forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Wendy's Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
1: Amikor szólunk, hívd a 0620-316-3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! Ez reklám volt! Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en!
2: Büntető feljelentést tesz Debrecen önkormányzata a Szemkorp ellen. A civil fórum szerint a megmondó emberek politikai hadszíntéré akarják változtatni Debrecent. Több mint 101 ezer nézővel és 17 bemutatóval zárta a jubileumi évadot a debreceni Csokonai Nemzeti Színház. Köszöntöm Önöket ismét, ez már a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. június 24-e szerda van, a pontos idő 12 óra, én Sipos Marianna vagyok.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Egy sávot lezártak Debrecen belterületén a 33-as főút 106-os és 107-es kilométerek között, a Füredi út és a Csigakert utca közötti szakaszon. A korlátozásra a csomópont komplex fejlesztése miatt van szükség. A munkálatok idején az érintett részen sávlezárásokra és megnövekedett menetidőre kell számítaniuk az autósoknak.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
2: Büntető feljelentést tesz Debrecen önkormányzata a Szemkorp ellen, miután a környezetvédelmi hatóság határérték feletti szennyezést mutatott ki a gyár területén a felszín alatti vizekben. Pap László polgármester videó nyilatkozatában elfogadhatatlannak nevezte az esetet, és kiemelte, hogy nem ez az első alkalom, amikor a vállalatnál felmerül a környezetszennyezés ténye. A városvezetés a leghatározottabb hatósági vizsgálatot követeli és kezdeményezi, hogy a Szemkorpot szükség esetén tiltsák el a gyártástól, valamint vizsgálják meg a környezethasználati engedélyének visszavonását is. A választáson nem induló, a Tisza sikerébe belekapaszkodó helyi balliberális csoportok tevékenységét bírálta a Civil Fórum Debrecen Egyesület, amely szerint a megmondó emberek feszültségkeltése politikai hadszíntérre akarják változtatni Debrecent. Az ellenzéki frakció szerint inkább a város jövőjét meghatározó kérdésekről kellene vitázni, ezért a kormányzattal való partneri kapcsolat kiépítésére törekednek. A Civil Fórum 10 pontból álló javaslatcsomagot is közzétett, amelyben az önkormányzatok finanszírozásának újraszabályozását, a szolidaritási adó eltörlését, a helyi iskolák visszaszerzését, valamint a Vágóhíd utcai felüljáró megépítését kérik, miközben továbbra is következetesen a kínai akkumulátorgyár bezárása mellett foglalnak állást. Több mint 101 ezer nézővel és 17 bemutatóval zárta a 2025-26-os jubileumi évadát a debreceni Csokonai Nemzeti Színház. A társulat az elmúlt szezonban összesen 629 eseményre, köztük 381 előadásra várta a közönséget, amelynek szavazatai alapján az év legnépszerűbb darabja a Dzsungelkönyve lett. Az évadzáró ülésen számos művészeti és műszaki elismerést, köztük 4 nívódíjat átadtak, valamint Kati Márton műszaki vezetőt és Pap Wilhelmine operaénekest a Teátrum örökös tagjává választották. 16 fiatalokból álló csapat ötletének megvalósítását támogatja Debrecen önkormányzata a város történetében első alkalommal megszervezett közösségi költségvetési programban. A Come on Debrecen 2026 elnevezésű kezdeményezésben a középiskolások maguk találták ki és bocsátották lakossági szavazásra a kultúra, a fenntarthatóság és a társadalmi szerepvállalás témakörében tartozó projektjeiket. Puskás István alpolgármester az eredmény hirdetésen bejelentette, hogy a legsikeresebb 10 ötletgazdái 300 ezer forintot, míg a többi pályázó csapat egyenként 200 ezer forintot kap megvalósításra. Éles lövészetet tart a Magyar Honvédség 11. páncélozott Hajdú dandárja július 6-ától a hónap végéig több alkalommal a Hajdú hadházi helyőrségi lőtéren. A gyakorlatok reggel 8 és este 10 óra között zajlanak, a balesetek elkerülése érdekében pedig a hatóságok kérik, hogy a jelzett időpontokban magánszemélyek és haszonállatok ne tartózkodjanak a területen. A katonaság arra is figyelmeztet, hogy a riasztórendszer folyamatos működése miatt a lőtér elektromos hálózata feszültség alatt áll, miközben a hónap többi napján lőtérlezárást nem igénylő egyéb katonai tevékenységekre, így drónreptetésre és vaklőszeres szakharcászatokra is számítani kell. Már a nap 24 órájában mérik a járművek sebességét azok az új trafipaxok, amelyek lakossági kérésekre kezdték meg működésüket Debrecen 4 pontján. Illés Zoltán vármegyei rendőrkapitány kiemelte, hogy a személyi sérüléses balesetek 30%-a a gyorshajtásból adódik, a szabályszegőknek pedig legalább 50 ezer forintos bírsággal kell számolniuk. Józsán az Elek utcán a hétvégén már is kidöntötték az egyik újonnan kihelyezett sebességmérő oszlopát. A rendőrség garázdaság miatt indított eljárást a már azonosított elkövető ellen. Ivóvízosztással és párakapuk üzemeltetésével segíti a lakosságot Debrecen önkormányzata a másodfokú hőségriasztás idején. Június 22-e és 26-a között naponta 11 órától 15 óráig a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál osztanak frissítőt a karitatív testület önkéntesei. A kánikula enyhítésére a Kossuth tér mellett a Kálvin téren, a Csapó utcán, a Tócos kertben, az Angyalföld téren és a Víztorony sétányon és párásító berendezések működnek, miközben a szakemberek éjszakai öntözéssel és a közkutak folyamatos üzemeltetésével védik a város zöld felületeit. 82 lépcsőfokot kell kicserélni a debreceni Faragtár utcai vasúti felüljárón, miután az elmúlt téli időjárás és a sókorrózió miatt balesetveszélyessé váltak a szerkezet déli oldalán található felső lépcsőkarok. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a hibás szakaszokat lezárták, a helyreállítási munkálatok pedig az előre gyártott elemek elkészítése miatt várhatóan július végéig tartanak. A közútkezelő jelezte, hogy a felüljáró teljes felújításának tervei már elkészültek, a kivitelezés a központi költségvetési forrás biztosítása után indulhat meg.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankol Lászlót hallják. Egy hónap múlva kezdődik a 2026-27-es labdarúgó szezon. A DVSC-re a bajnokságban és a nemzetközi porondon is nagy kihívások várnak. A Gert Remmel vezette edzői stáb már javában dolgozik a játékosokkal, a csapat itthoni tréningekkel és vasárnaptól egy keménynek ígérkező ausztriai edzőtáborral készül a rajtra. A klub is több újdonsággal készül a szezonra. Augusztusra megújul a közkedvelt DVSC shop, rendkívül korszerű külsővel, interaktív belsővel várnak majd mindenkit. Ugyanilyen fontos számunkra, hogy a nagy sikerű Suli Roadshow-t továbbfejlesztve a klub még szorosabb, élőbb kapcsolatot építsen ki a város iskoláival, pedagógusaival és diákjaival, mondta Makrai Balázs cégvezető. Zsinórban két viadalon diadalmaskodott a DSI Debrecen többszörös magyar bajnok rúdugrója Kleckner Hanga. Miután a horvátországi Dovec városában 443 centivel győzött, Franciaországban idei legjobbjával 450 centiméterrel utasította maga mögé a mezőnyt. Kedden Németországba utazott, Hanga ezúttal is 450 centiméterig jutott, és ezzel a második helyen végzett. Marad Debrecenben bukor Rajmund, a jégkorongos újabb idényre kötelezte el magát a debrecenieknél. A rutinos idő még egy szinttel feljebb kapcsolna. Az előző Eszter Liga szezonban 32 mérkőzésen lépett pályára a Deac jégkorongozója, a hátvéd 6 góljának és 8 asszisztjának köszönhetően 14 pontot szerzett. A rájátszásban további 7 alkalommal kapott szerepet. A Hokis 5. idényét kezdi majd a Debreceni Egyetem alakulatánál. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Debrecen térségében sok napsütés várható, szerdán a csapadék esője pedig elhanyagolható. A hőségben legfeljebb az időnként megélénkülő északi szél hozhat egy kevés enyhülést. A napsütést pedig csupán kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

0: kommunikáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: És jó napot, köszöntöm a hallgatókat. Az Erzsébet piac utcai lezárás miatt ott nagy a torlódás, arra kérek mindenkit, hogy nagyon nagy körültekintéssel közlekedjen. Ha tovább haladunk, ott továbbra is az aszfaltozási munkálatok miatt a marógépek ott vannak. 33-as számú főútvonal kivezető szakaszán egy-egy sáv járható, még itt a nagy csomópont kereszteződés előtt. Ott is a 30 km/h sebességkorlátozásra vigyázzunk, valamint a Nádor utcától a Bentérig a 30 km/h sebességkorlátozás még mindig él, mert a buszmegálló javításai miatt ott építési munkálatok zajlanak le. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

Csak jó zene, vagyis a Sunshine FM-en, déli óránkat pedig már ki is pipáltuk, miközben 28-30 fokot mérünk, de a hőmérők nem állnak meg 32-34-ig ma, sőt, a következő napokban pedig csak fokozódik majd a helyzet. Hétvégén már a legmagasabb hőségriasztás lesz érvényben, el fogjuk érni a 40 fokot is, és az egyre forróbb idő veszélyezteti az egész élővilágot, nem csak ránk veszélyes, állatainkra is, az aszály pedig egyre súlyosabb következményekkel jár. Úgyhogy legyünk előrelátóak, jó? Ebben a helyzetben mindenkinek fontos az előrelátás, és minden eszközzel a lehetőség szerinti védekezés a melegtől, a kiszáradástól, a hősoktól. Na de mi ebben az órában még zenélünk egyet a friss hírekig.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés parti. Sztár vendég, Vésé. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Parti. Fellép, Malivood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstógardenben.

0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
1: A város történései, valós idejű közlekedési információk első kézből, hitelesen.
0: Közben pedig a nyíregyháziak kedvencei szólnak.
2: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
0: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Új nyugdíjkalkulátort indított a jegybank. Környezetszennyezést jelentettek a debreceni szemkorgyárnál. Fél évvel elhalasztják az új örökbefogadási rendszer bevezetését. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Új ingyenes önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort tett elérhetővé a Magyar Nemzeti Bank. Az online alkalmazás segítségével kiszámolható, hogy mekkora havi befizetéssel érhető el a kívánt nyugdíjkiegészítés, illetve az is, hogy egy adott megtakarításból mekkora plusz jövedelem várható nyugdíjas korban. A rendszer figyelembe veszi többek között az életkort, a hozamokat, a költségeket és az adójóváírást is. Környezetszennyezés történt a debreceni Szemkorp akkumulátoripari üzem területén. A város polgármestere szerint a környezetvédelmi hatóság arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a felszín alatti vizekben határérték feletti szennyezést mutattak ki. Pap László elfogadhatatlannak nevezte a történteket, és széles körű vizsgálatot kért a hatóságoktól. A polgármester azt is kezdeményezte, hogy vizsgálják meg a vállalat felelősségét, szükség esetén a termelés korlátozásának, illetve a környezethasználati engedély visszavonásának lehetőségét is. Az önkormányzat büntető feljelentést tesz az ügyben. A vizsgálat részletei egyelőre nem ismertek. Kivitelezőt keres a debreceni önkormányzat a Józsai Klastrompart tanösvény megépítésére. A tervek szerint a Tócó mentén kialakítandó 7 állomásból álló tanösvény a környezettudatos szemléletet és a természetismeretet népszerűsíti majd. Az egyes állomásokon információs táblák, logikai játékok, mozgásfejlesztő eszközök, interaktív játszóházak, valamint pihenők várják majd a látogatókat. A fejlesztése egy Natura 2000-es védett területen valósul meg, és szorosan kapcsolódik a közelben működő környezeti ellenőrző rendszer mérőállomásához. A beruházás minden korosztály számára kínál majd szabadidős és ismeretterjesztő program lehetőséget. Megkezdődött a debreceni Faraktár utcai vasúti felüljáró lépcsőinek felújítása. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a déli oldalon található lépcsőkarok egy része a téli sózás és az időjárási hatások miatt baleset veszélyessé vált, ezért lezárták. A felmérések alapján összesen 82 lépcsőfokot kell kicserélni. Az előre gyártott elemek elkészítése miatt a munkálatok várhatóan július végéig tartanak majd. A teljes felüljáró felújításának tervei már elkészültek, a kivitelezés azonban egyelőre forrásbiztosításra vár. Fél évvel elhalasztotta az országgyűlés az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. A Tiszás képviselő kezdeményezésére elfogadott döntés értelmében a rendszer nem 2026 júliusában, hanem 2027 január 1-én indul el. Az indoklás szerint az informatikai rendszerek teljes adatátadása és stabil működése, valamint az egyes országos protokollok gyakorlati alkalmazása még nem garantálható. A kezdeményezők hangsúlyozták, az örökbefogadási eljárásokban minden esetben a gyermekek érdeke az elsődleges szempont, ezért a szakmailag megalapozott és biztonságosan működő rendszer kialakítása fontosabb a gyors bevezetésnél. Ezek voltak Debrecen és a régió legfontosabb információi, én hamarosan újra jövök a legfrissebbekkel. Addig is tartsanak velünk!
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén sok napsütésre és forró nyári időre számíthatunk, esőre nem kell készülni. A légmozgás többnyire gyenge marad. A reggeli órákban 17 fok után, délután 32 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
2: Egy után 3 perc, mi pedig már is folytatjuk a Juice-t. Legyen szó munkáról, vagy vakációról, a nyári hangulat nálunk mindig garantált, hiszen mi vagyunk a Sunshine FM, a te kedvenc rádiód, én pedig még ebben az órában veled rádiózom.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixed.
0: Ez a Juice.

0: Mai utolsó órákban vagyunk, Hello Sunshine FM, nálunk épp úgy pörögnek a jó zenék, mint nálad a ventilátorok vagy a klímák. Na de most végig pörgetjük a nap fontos eseményeit. Június 14-én Iván napja van. Ma ugye a Szent Iván napja is a nyári napforduló ünnepe. És egy népi jóslat is kötődik ehhez a naphoz, ugyanis amilyen az idő ezen a napon 40 napig olyan marad, tartják a régiek. Hát nem is tudom, hogy ezzel jól járunk-e. Na de Messinek ma van a 39. születésnapja, ugye Lionel Messi, aki most a héten valamelyik nap ugye történelmet is írta a labdarúgó világbajnokságon, úgyhogy a 8-szoros aranylabdás egyel a 4. X előtt jár. Ma, ha szülinapod van, akkor happy birthday, és akkor bizony Messivel együtt ünnepelsz ma. Most pedig mutatjuk a reggel legjobb pillanatait.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Kommenteljetek is abban a kérdésben, hogy van-e olyan kollégád, aki megkeseríti az életed, mivel borít ki. Hagyunk időt, jó? Majd foglalkozunk ezzel egy kicsikét később. Vagy neked van? Már nagyon bólogattál. Én le akartam sepenni az asztalról hirtelen ezt a témát, de látom, hogy benned
3: van
2: egy gondolat.
3: Jó van, nem te vagy az. Elárulom.
2: Igen. Én nem vagyok az a kiborító, én vagyok az, akit kiszoktak borítani.
3: Igen, ezt akartam mondani. Sokkal. Tehát amikor rájövök, hogy ideges vagyok, és meglátom Gabit, és néha az ő stílusát, akkor lehet, hogy nem is vagyok ideges.
2: Nem.
3: Az úgy megnyugtat, hogy van nálam rosszabb.
2: Igen. Ez a 22 éves vagyok, 40 éve rádiós műsorvezető, és már nagyon kijön az idegrendszerem.
3: No. Igen, hát nálunk, hogy avassuk be egy picit a hallgatókat, a legrosszabb az, és Gabi sem bírja, meg én sem, amikor valamit előre eltervez, amikor megvan egy ilyen meccs terv a fejedben, hogy hogy fog kinézni, és ez mondjuk a 20. másodpercben borul, csak azért, mert valamelyik kolléga nem érkezik meg időben, nem lehet elérni, nem akkor kapcsolódik a telefon, valami műszaki hiba jön, stb. És onnantól az úgy pafra vágja az egész délelőttödet, mert úgy van vele, hogy most már mindig próbálod helyrehozni azt a csúszást, ami akkor keletkezett azon az egy percen, és hát az egy perc nálunk az nagyon sokat számít.
2: Na mondjuk ki együtt akkor a nevét annak.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed.
1: Ez a Juice.

0: Sunshine FM program ajánló.
1: A Nyíregyházi Egyetem sportpályái június 25-e és 27-e között teljesen levetkőzik az iskolapad hangulatot, mert jön a főhe, és vele az év legnagyobb helyi zúzása. Dash, Bialex és a Parnograszt már élesítik a mikrofonokat, hogy a vizsgai időszak vagy a meló utáni feszültséget végleg kiverjék a fejedből. Napközben lehet lazulni, meg játszani, éjszaka meg akkora ereszdel a hajam lesz, hogy a sóstói úton még jövőre is erről pletykálnak majd. Gyúrjatok rá, így is, meg úgy is. Mi lesz abból, ha összeengedünk egy több mint 50 éve zúzó rockbandát és egy egész szimfonikus zenekart a debreceni Nagyerdőben? A válasz? Edda Szimfonik. Június 26-án este 8:30-kor a nagyerdei szabadtéri színpadon komoly zenei köntösbe bújtatott rock himnuszok szólnak majd, úgyhogy a szövegtanulást megúszhatod, de a torkodat készítsd fel az ordításra.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék mixben.
0: Ez a Juice.
2: Zenei összeállítás.

0: van mi?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 55 55 55.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
5: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés parti. Sztár vendég, Vissé. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party. Fellép, Malivood, Vini, Regálili, Burai, Katapó DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központ. A Sóstó Gardenben.
2: Sunshine FM.
1: Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonság.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Új vezetőt kap az egészségügyi minőségellenőrzési hatóság. Háromnapos kihelyezett kormányülést tart a Tisza. Cellux-szal büntette az 5 éves gyermeket, most bíróság előtt az óvónő. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Új vezetőt neveztek ki az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóság élére. Az egészségügyi miniszter bejelentése szerint a szervezetet Nemes Balázs Áron sebész és transzplantációs szakember irányítja majd. A hatóság független lesz a minisztériumtól, feladata pedig az egészségügyi minimumfeltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése, valamint a kutatások és innovációk összehangolása lesz. Hegedűs Zsolt egy budapesti konferencián arról is beszélt, hogy a magyar egészségügy továbbra is alulfinanszírozott. Ezért a kormány által ígért 500 milliárd forintos többletforrás egy részét a szakdolgozók bérrendezésére és az alapellátás megerősítésére fordítják. Megszavazta az országgyűlés a védett üzemanyagár kivezetését. Az új szabályozás szerint megszűnnek a benzinre és gázolajra vonatkozó hatósági árak, mivel a piaci árak már elérték, sőt egyes esetekben alá is csökkentek ezeknek a szinteknek. A törvény ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. A jogszabály szigorú szankciókat is tartalmaz, ha a bírság összege akár 150 millió forint is lehet, ismételt szabályszegés esetén pedig ideiglenesen bezárhatják a töltőállomásokat. Péntek estétől háromnapos kihelyezett kormányülést tart a Tisza kormány, erről Magyar Péter beszélt a 444-nek adott interjújában. A vasárnapig tartó tanácskozáson a kabinet tagjai mellett a frakcióvezetők is részt vesznek, hogy kérdéseket tehessenek fel és bekapcsolódhassanak a szakmai vitákba. A miniszterelnök kezdeményezésére a miniszterek rendszeresen jelen lesznek a frakcióüléseken is, ami a tervek szerint gyorsabb és hatékonyabb információ áramlást biztosíthat a kormány és a képviselőcsoportok között. Fél évvel elhalasztotta az országgyűlés az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. A Tiszás képviselő kezdeményezésére elfogadott döntés értelmében a rendszer nem 2026. júliusában, hanem 2027. január 1-én indul el. Az indoklás szerint az informatikai rendszerek teljes adatátadása és stabil működése, valamint az egyes országos protokollok gyakorlati alkalmazása még nem garantálható. A kezdeményezők hangsúlyozták, az örökbefogadási eljárásokban minden esetben a gyermekek érdeke az elsődleges szempont, ezért a szakmailag megalapozott és biztonságosan működő rendszer kialakítása fontosabb a gyors bevezetésnél. Vádat emelt a gödöllői járási ügyészség egy óvoda pedagógus ellen, aki a vád szerint leragasztotta egy síró 5 éves kislány száját. Az eset még 2024 áprilisában történt egy Gödöllő környéki óvodában. A gyermek egy vita után hangosan sírt az udvaron, ezért az óvónő az irodába vitte, ahol egy széles ragasztó szalaggal befette a száját. A Celluxot körülbelül 1 perc múlva távolította el. Az ügyészség szerint a nő veszélyeztette a gyermek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, ezért kiskorú veszélyeztetése és minősített könnyű testi sértés miatt emeltek vádat ellene. Az ügyben a Gödöllői járási bíróság dönt majd.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap zavartalan napsütésre és igazi kánikulára készülhetünk a térségben. Csapadék nem várható, egész nap száraz idő ígérkezik. A szél gyenge, időnként mérsékelt lesz. Hajnalban 17 fok körül alakul a hőmérséklet, délután pedig 32 fokig emelkedik. A déli órákban számítsanak a nagyon erős UV-sugárzásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
3: Szucsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes szerdát mindenkinek. 2 múlt már 4 perccel. Hozom a következő órákban is a kiváló zenéket, a Sunshine 25-ös játékunkat, valamint a friss infókat, mi legyen a Kert utcán mérnek, Debrecenben pedig a Vágóír utcán. Kezdünk elsőként a Wonderful Life-val.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Kivel hozzanékkel pörög a szerdánk is a Sunshine FM-en. Ne felejtsétek, bármikor jöhet majd a Sunshine 25-es játékunk felhívó spotja. Ezt követően ötödikként kell majd csörögni a 0620 316 3000-es telefonszámra. Tudni kell a Sunshine FM szlogennyét, ami nem más, mint a csak jó zene. Ezt követően pedig helyesen kell eltalálni azt, hogy mikor robban fel a Sunshine bomba. Ennyire egyszerű a játékunk. Most viszont sikernaptározzunk, mert képzeljétek, ma lezárásnap van, vagyis érdemes rendet tenni azokban a helyzetekben, gondolatokban vagy érzésekben, amelyek már nem visznek minket előre. Ez a nap nem feltétlenül a nagy drámákról szól, inkább arról, hogy felismerjük, mi az, amit ideje elengedni. Lehet ez egy régi sérelem, egy túlgondolt történet, egy halogatott döntés, vagy akár egy olyan szokás, ami már csak az energiánkat viszi. A mai nap jó alkalom arra, hogy kimondjuk magunkban, eddig tartott, innen majd másképp folytatom. Fontos, hogy ne haragból, sértettségből vagy hirtelen felindulásból zárjunk le dolgokat, hanem nyugalomból és tisztánlátásból. Nem mindent kell hangosan kimondanunk, néha az is elég, hogyha belül meghúzzuk a határt. Ezek így szerdára a jó tanácsok a sikernaptárunk szerint. Még egyszer fontos, a Sunshine 25-ös játékunk felhívó spotja bármikor jöhet, ezt követően pedig tessék csörögni. Ladoljon és a Ladori a Sunshine FM-en.

0: 3000.
1: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Attila Weiberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházán korábban a Kert utcán mértek, legyünk majd körültekintőek. Debrecenben pedig korábban a Vágóid utcán dolgoztak, valamint a Kisegyesén. És csörög a telefon, Sunshine FM, szia!
2: Szia, Sára vagyok. Csak azt szeretném mondani, hogy Nyíregyházától Újfehértó fele a 4-esen, az út szélén ilyen ellenőrzés autók vannak, tehát nem a természetet ellenőrzik az utat, és ott van egy kis torlódás, tehát nem baleset miatt, és az lassítja a forgalmat, tehát nem baleset. Én Nyíregyfele jövök, és ezért láttam, hogy elég is sok autó fel van torlódva.
1: Nagyon köszönjük, ha bárkinek bármi további infója van, akkor várom majd 0620 316 3000. Pinkkel folytatjuk itt a szerda délutánunkban.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba!

0: Cyrus és az End of the World a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és nem olyan rég elhangzott a Sunshine 25-es játékunk felhívó spotja. Az ötödik telefonnál ott rögtön kapcsolom adásba. Halihó, Sunshine FM.
1: Szia Roli, Ádám vagyok, és játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia Ádám, erre minden lehetőséged megvan. Mi újság, merre vagy éppen? Munkában még?
1: Munkában vagyok kb. 5-ig, utána megyek haza.
0: Jaj, de jó neked. És akkor mióta próbálkozol a 25-es játékunkban?
1: Amióta elkezdődött a játék, azóta próbálkozom.
0: Na, figyelj, akkor van egy jó hírem. 5-dik vagy, gratulálok. Nincs más dolgod, mint hogy elmondani helyesen a Sunshine FM szlogenjét.
1: Csak jó zene.
0: Aj, de jó. Na, hát akkor figyelj, kezdjünk is bele. Egy visszaszámlálást fogsz hallani, viszont ezt követően ti a terep, kérek majd egy jó hangos bumbot.
1: Fogsa.

0: gratulálok, a nyereményed pedig nem más, mint az M3 Outlet jó voltából egy 25 ezer forint értékű vásárlási utalvány.
1: Köszönöm szépen, Roli.
0: Nagyon köszönjük, velünk voltál, és ne feledd, a fődíj sorsolásban majd te is részt veszel. 3 órakor pedig érkezik majd Szücsi a legfontosabb hírekkel. Szia, mire számíthatunk majd?
2: Szia, Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat. Július 1-jéig pályázhatnak támogatásra azok a gazdák, akik megkezdik gazdaságuk átadását a fiatalabb generációnak. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Köszönjük szépen, akkor várunk mindjárt a következő órában, pedig a kódjáték jön, az óránkat pedig Lucas Graham-mel zárjuk. Ebben a zenében arról énekel, hogy számára ez a 7 év egy hatalmas átalakulás volt. 7 Years Sunshine FM, csak jó zene.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés parti. Sztár vendég, Vésé. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party. Fellép, Malivood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapó DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 55 55 55.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi.
5: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Akár 20 millió forintot is kaphatnak a gazdaságukat átadó termelők. Megrázó vallomások a Faraktár utcai tragédia tárgyalásán. Egyre többet kereshetnek a diákmunkások. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Július 1-jéig pályázhatnak támogatásra azok a gazdák, akik megkezdik gazdaságuk átadását a fiatalabb generációnak. A program célja, hogy a földek, gépek és piaci kapcsolatok mellett a szakmai tudás is rendezett

0: Öröklődjön tovább. A támogatás összege 4 és 20 millió forint között lehet. A pályázat keretösszege 10 milliárd forint. A gazdaságátadóknak és átvevőknek legalább egy éves mentorprogramban is részt kell venniük, amely során az idősebb gazdálkodó segíti az utódot a szakmai és üzleti feladatok átvételében. A MAGOSZ arra figyelmeztet, hogy a támogatási kérelmek benyújtásának határideje július 1-e. Megrázó tanúvallomások hangoztak el a debreceni járásbíróságon a Faraktár utcai halálos baleset ügyében. A 2024 márciusában történt tragédia 3 ember életét követelte. A tárgyaláson megszólalt az egyik elhunyt kisfiú édesapja is. Elmondta, a járdán sétált a gyermekével, amikor egy hangos csattanást hallott, majd az egyik autó elsodorta őket. Arra ébredt, hogy a földön fekszik, kisfia pedig az úttesten van. A férfi szerint a vádlott később sem kereste meg őt. Tanúként vallott a másik érintett autó sofőrje is, aki azt mondta, a Volkswagen hirtelen sávváltással ütközött neki, így szinte semmi esélye nem maradt reagálni. A vádlott továbbra sem ismeri el bűnösségét. Közmű építési munkák miatt módosult több autóbuszjárat közlekedése Debrecen Józsán. Szerdától péntekig naponta reggel 8 és délután 4 óra között terelő útvonalon közlekedik a 36-os, a 36A és a J1-es járat. A munkálatok a Templom utcát érintik, ezért több megálló ideglenesen kimarad a menetrendből. Az autóbuszok a kijelölt terelő útvonalon közlekednek, és ideglenes végállomásként a Tokaj utca megállót használják. A közlekedési társaság azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak a változásokról. Megkezdődött a főtéri villamos pálya felújítása. A 25 éves sín szakaszon átlagosan 4 percenként halad át egy villamos, ezért vált szükségessé a rekonstrukció. A munkálatok idején az 1-es és 2-es villamosok csak a Calvin térről közlekednek, a nagyállomás és a belváros között villamospótló buszok szállítják az utasokat. A beruházás mintegy 200 millió forintba kerül. A közlekedési társaság azt kéri, hogy az utasok indulás előtt tájékozódjanak a megváltozott menetrendről. Átlagosan bruttó, illetve 25 év alatti a adókedvezménye miatt nettó 2180 forintos órabérre számíthatnak idén a diákmunkát vállaló fiatalok. A profession.hu adatai szerint ez közel 5%-os emelkedést jelent tavalyhoz képest. A legtöbb lehetőséget továbbra is a vendéglátás kínálja, de sok diák talál munkát adminisztratív és irodai területen is. A cégek egyre kevésbé csak nyári munkaerőként tekintenek a tanulókra, sok helyen egész évben számítanak majd rájuk. A felmérés szerint a fizetés mellett a rugalmas munkarend, a jó munkahelyi légkör és a home office lehetősége is fontos szempont a fiatalok számára.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Holnap Debrecen környékén sok napsütésre és forró nyári időre számíthatunk, esőre nem kell készülni. A légmozgás többnyire gyenge marad. A reggeli órákban 17 fok után, délután 32 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: miatt viszont nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
3: Köszönjük szépen Szücsinek a legfrissebbeket. Hello mindenkinek, 3 óra után járunk 4 perccel. Pörög tovább a szerdai Sunshine délután, mindjárt kódjáték jön, hozom a horoszkópokat is, és hozom persze a kiváló munkaidőkergető zenéket. J-Lo, David Guetta, See Me Tonight, ezzel kezdünk elsőként.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Nyulövelen, Pajor és Burai Párossal, ez volt a Látható a Sunshine FM-en itt a délutánunkban. Hello mindenkinek, 10 perccel járunk 3:30 előtt, és játékkal folytatjuk. Hazavihető az Oasis Burger Sunshine menüje. Nézzük, hogy mi a mai nyerőkód, ami nem más, mint a 24-es. Ha telefonszámodban valahol megtalálható, akkor ne habozz, küldd el minél hamarabb a kódjáték szót 0620-316-3000. Erre a telefonszámra várom, SMS-en vagy Viberen. Sok sikert kívánok, az óra végén pedig sorsolunk majd. Kaigóval megyünk tovább, jön a Save My Love, és mindjárt érkezik Kiskata a horoszkópok.

0: szárnya.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A halott pénz után pedig jönnek a horoszkópok egyenesen Kiskatától. Szia!
3: Szia, Roli! Akos megismerkedik egy csodálatos személlyel, aki valósággal elbűvöli önt. Ha okosan próbálja meghódítani, elkezdődhet egy romantikus kapcsolat. A Bikának a közeljövőben egy kisebb üzleti körútra kell mennie, és nagyon örül ennek a lehetőségnek, de családtagjai nem fogják támogatni az elképzelését. Próbáljon kompromisszumra jutni velük. Az Ikrek ne erőltesse túl magát a munkahelyén, ha az elvárások magasak is, pihenjen egy kicsit, a délutánt estét töltse családja körében. A Rák egyik munkahelyi kapcsolata nagyon sok tanúsággal szolgál. Be kell látnia, hogy a generációk közti különbség nem konfliktus forrás. Rengeteget tanulhatnak egymástól. Az oroszlán figyeljen oda étkezésére, mert hajlamos lehet a nassolásra. Álljon rá a mérlegre és határozza el magát, hogy fogyokúrázni fog, de legyen kitartó. A szűz főnökétől jó híreket kaphat előmenetelét illetően, ezt este akár meg is ünnepelheti a kollégáival is, de csak mértékkel, nem szabad eltúloznia a hír jelentőségét. A mérleg napja nehézkesen indul, először talán meg is ijed, hogy valami betegség bujkál önbe, de aztán, ahogy beleveti magát a nap sűrűjébe, úgy múlik el minden baja gondja. A Skorpió hajlamos lehet a határok átlépésére, az íratlan szabályok megszegésére, társaságban ügyeljen viselkedésére, és mielőtt megszólal, gondolkodjon. A Nyilast szinte csodálják, amiért érzéseinek ennyire ura. Ma is többször kerülhet olyan helyzetbe, mikor palástolnia kell személyes véleményét, ebből a képességéből ma sokat profitálhat. A Bak munkatársa, aki javíthatatlanul trehány és pontatlan, talán összeszedné magát, ha tapintatosan a lelkére beszélne. De tényleg tapintatosan. Ha ráborítja az asztalt, abból nem fog tanulni. A vízöntő ma kedves és őszinte dicséreteket kaphat. Ennek ellenére kis hitű és nem bízik önmagában. Itt lenne az ideje, hogy átértékelje saját magáról kialakított képet. A Halak figyeljen oda mások véleményére, ne csak a sajátját szajkozza, különben is a csapatmunkának kedvez most a bolygóállás.
2: Nagyon köszönjük a 24-es a mai nyerőszám, várom még a jelentkezéseket, de mindjárt sorsolunk.
1: Sunshine FM.

0: Hajri Mafia és a Kell egy ház a Sunshine of a Man nálunk. Csak jó zene szól, és 16 óra mindjárt így jönnek a friss útinformációk is. Viszont a 24-es volt a mai nyerőszám a kódjátékban. Nézzük, hogy ki lesz a szerencsés nyertesünk, és Grétának pedig gratulálunk. Övé az Oszis Burger Sunshine menüje mi a szerdánkban. Jó étvágyat kívánunk majd hozzá. Holnap is lesz játék, na meg Norvinál este. Pörög majd tovább a 25-ös is, így érdemes a következő órákat is a Sunshine FM-mel tölteni. Szücsi is jön mindjárt a legfrissebbekkel, lesz, szia, mire számíthatunk majd.
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Július 1-től fizetőssé válik az építési és bontási hulladék leadása a MOHU által üzemeltetett hulladékudvarokban. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket!
0: Köszönjük, várunk az infókkal, az óránkat pedig Szigalával zárjuk. Pörög a Riptide!

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, szia! Nyíregyháza belterületén nagy a délutáni csúcsforgalom, és a vízpartok is benépesülnek nagyon sok helyen a Vármegye területén, folyóvizek, állóvizek, nagyon sok helyen a szabadidejüket strandolással töltik, kikapcsolódásra, és akik vezetnek, közlekednek, nagy figyelemmel tegyék, ilyenkor a reflexek tompultabbak, és bármelyik Vármegye területén is főútvonalon haladnak, nagyobb figyelemmel tesnek lenni, kedves autósok, közlekedők, és rengeteg helyen van sebességkorlátozás. Új trafiboxokat is szereltek a Vármegye területén Szabolcsban, erre is kellő figyelemmel legyenek a gépjárművezetők, és tartózkodjanak a gyorshajtástól, a maximát megengedettet ne lépjék túl sehol sem, és a tilos jelzőlámpán se haladjanak át, ha látják, hogy pirosra fog váltani, időben lassítsanak, hogy meg is tudjanak állni, hogy a mögöttük lévő érkező másik gépjármű vagy gépjárművek is erre időben tudjanak reagálni. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes jó utat, a viszonthallásra, szervusz!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Díjat kell fizetni az építési törmelék leadásáért. Folyamatosan végzik a vízmérők ellenőrzését. A szájkárt szenvedett gazdákat segíthet a kormány. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Július 1-től fizetőssé válik az építési és bontási hulladék leadása a MOHU által üzemeltetett hulladékudvarokban. A társaság közlése szerint a korábban ingyenes szolgáltatást a gazdálkodó szervezetek részéről tapasztalt visszaélések miatt átalakítják. Az új szabályok alapján a lakosság korlátozás nélkül adhat le építési törmeléket, azonban ezért egységesen bruttó 36 forintot kell fizetni kilogrammonként. A szolgáltatást továbbra is kizárólag magánszemélyek vehetik igény, be személyigazolvány és lakcímkártya bemutatásával. A MOHU szerint az átvételi díj a hulladék gyűjtésének, szállításának és kezelésének költségeit fedezi. Jelentős útfejlesztések zajlanak Hajdú-Bihar vármegyében. Debrecenben a 33-as főút Bemtér és Nádor utca közötti szakaszán dolgoznak a szakemberek, ezért útszűkületekre, sebességkorlátozásra és torlódásokra kell számítani. Emellett folyamatban van a Hajdú

0: Óvodház és Hajdús Sámson közötti út szélesítése, valamint munkák zajlanak Hosszúpályi, Földes és Hajdúböszörmény térségében is. A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy a nyári felújítások idején fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek. A lakosság együttműködését kéri a Debreceni Vízmű ZRT a vízmérők leolvasásának időszakában. A szolgáltató közleménye szerint a pontos mérőállomások rögzítése elengedhetetlen ahhoz, hogy a fogyasztók a tényleges vízhasználatuk alapján kapják meg elszámolásokat. A társaság most arra kéri az ügyfeleket, hogy a meghirdetett időpontokban biztosítsák a vízmérők megközelíthetőségét. A leolvasást végző munkatársak minden esetben érvényes igazolvánnyal rendelkeznek. Történelmi diplomaosztót rendeztek a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán. Összesen 87 hallgató vehette át oklevelét, köztük először a Könnyűzenei Intézet kortárs könnyűzene szakának végzősei. Ezzel ők lettek Magyarország első diplomás könnyűzenészei. Az ünnepségen Bács Zoltán rektor hangsúlyozta, hogy a könnyűzene felsőoktatási elismerése hosszú szakmai munka eredménye volt. Hatalmas szerencse érte egy balmazújvárosi játékost. A népszerű puttójátékon sikerült elérnie a 8+1 találatot, amellyel 40 millió forintot nyert. A nyertes szelvényt a közösségi médiában is megosztották. A játékos 4 mezőt játszott meg, egyenként 400 forintos téttel, vagyis összesen 1600 forintból érte el a teli találatot. A szerencsés nyertes így az egyik pillanatról a másikra több 10 millió forinttal gazdagodott. A közösségi oldalon a bejegyzéshez gratulációk sora érkezett, sokan pedig hasonló szerencsében reménykednek. Rendkívüli támogatást kaphatnak az asszály miatt jelentős termelés kiesést elszenvedő kukoricatermelők. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium rendelettervezete szerint azok a gazdák pályázhatnak a vissza nem térítendő forrásokra, akiknél a várható hozamcsökkenés meghaladja a 30%-ot. A kormány az uniós mezőgazdasági válsággal abból összesen legfeljebb 3 milliárd 800 millió forintot biztosítana a károk enyhítésére. A támogatási kérelmeket elektronikusan lehet majd benyújtani, a kifizetések pedig várhatóan szeptember végéig megtörténnek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Holnap Debrecen környékén sok napsütésre és forró nyári időre számíthatunk. Esőre nem kell készülni. A légmozgás többnyire gyenge marad. A reggeli órákban 17 fok után, délután 32 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Fantasztikus délutánt kívánok mindenkinek, Szöcsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 30 fokot mérünk, és már 4 óra is elmúlt 4 perccel, így hozom a hűsítő kedvenceket, valamint a fontos útinfókat egymás után. Kezdünk elsőként Bibi Rexával, jön a Faithless-szel közös New Legion.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Calvin Harris és a Blessings a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól, és ugye teljes mértékben elrajtolt a nyár, ami az időjárást illeti, hétvégén akár 37-38 fokot is mérhetünk majd, ezzel együtt pedig elindult a diák munka szezon is, ugye rengeteg diák vállal ezekben a hónapokban munkát, akár az új telefonra, zseppénzre, vagy éppen fesztivál bérletre, és az i-generációnak kifejezetten fontos a fizetés, ez derült ki egy friss felmérésből, valamint annak is utána néztem, hogy a legtöbb állás lehetősége továbbra is a vendéglátás kínálja nyáron, ahol átlagosan kicsivel több mint 1900 forintos órabért fizetnek, az adminisztratív munkákért pedig átlagosan több mint 2200 forintot. További infókat akár ezzel kapcsolatban is érdemes elolvasni a sunshine.hu-n, és minden diáknak innen is üzenem, hogy igenis érdemes nyári munkát végezni. Előbb-utóbb így is úgyis bele kell majd jönni. Zed, Stay the Night, mindjárt útinfók is érkeznek.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ezeket nem tudjuk szavakba önteni. Nagyon jó.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kívánok, vigyázz a hazauton, közlekedési információkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Bálint Weinberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházán a Tiszavasvári úton látta a rendőröket. Érdemes majd megfontoltan közlekedni. Debrecenben is mértek korábban a budai nagyontalon, valamint szintén Debrecennel kapcsolatos információ, hogy az egyetem sugárút kereszteződésénél egy rövid szakaszon építési munkák miatt sáblezárásra kell készülni. Ha egyéb infókkal tudod segíteni a délutánunkat, akkor mindenképp várom majd 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más országos rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Hol vonal?
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Szerdán megkezdődnek a világbajnokság csoportkörének zárófordulói. A csoportokban az utolsó meccsek egy időpontban kezdődnek, így 6 találkozót rendeznek ma este és holnap hajnalban. A C csoportban este 9 órakor kezdődnek a mérkőzések. Skócia története első egyenes kieséses szakaszba jutásáért küzd a Brazília elleni összecsapáson. Akár a döntetlen is elég lehet a továbbjutásukhoz, mivel a skótok és a brazilok is legyőzték Haitit. A másik mérkőzésen Marokkó Haitivel játszik, és nagy arányú győzelemmel próbálja biztosítani helyét a legjobb csoport harmadikak között. A B csoportban éjféltől rendezik a mérkőzéseket. A társházigazda Kanada a csoport elsőségért küzd a 4 pontos Svájc ellen. A kanadaiak egy döntetlennel is az élen végezhetnek, mivel a Bosznia-Hercegovina elleni 1-1 után 6-0-ra győzték le Katart, míg Svájc szintén 4 pontos mérleggel érkezik. A másik mérkőzésen Bosznia-Hercegovina és Katar csap össze, ahol a vereség biztos kiesést jelenthet. Az A csoportban magyar idő szerint hajnali 3 órától rendezik a mérkőzéseket. A társházigazda Mexikó már biztos továbbjutó, és csoport elsőként várja a csehek elleni mérkőzést. A hazaiak akár pihentethetik is a legjobbjaikat, és várhatóan lehetőséget kap a visszavonuló Ochoa is. A cseh válogatott számára csak a győzelem jelent reális esélyt a folytatásra, miközben a szintén egy pontos dél-afrikai csapat a dél-koreaiakkal találkozik. A 3 pontos ázsiai együttes győzelemmel biztosan, döntetlennel pedig nagy eséllyel jutna tovább, vereség esetén viszont kieshet.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Bibotikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bing Bibotika, a gondoskodó választás.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. Ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
0: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Wendy Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
1: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! Ez reklám volt! Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en!
5: Új nyugdíjkalkulátort indított a jegybank. Környezetszennyezést jelentettek a debreceni Szemkorbgyárnál. Fél évvel elhalasztják az új örökbefogadási rendszer bevezetését. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en!
5: Új ingyenes önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort tett elérhetővé a Magyar Nemzeti Bank. Az online alkalmazás segítségével kiszámolható, hogy mekkora havi befizetéssel érhető el a kívánt nyugdíjkiegészítés, illetve az is, hogy egy adott megtakarításból mekkora plusz jövedelem várható nyugdíjas korban. A rendszer figyelembe veszi többek között az életkort, a hozamokat, a költségeket és az adójóváírást is. Környezetszennyezés történt a debreceni Szemkorb akkumulátoripari üzem területén. A polgármestere szerint a környezetvédelmi hatóság arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a felszín alatti vizekben határérték feletti szennyezést mutattak ki. Pap László elfogadhatatlannak nevezte a történteket, és széles körű vizsgálatot kért a hatóságoktól. A polgármester azt is kezdeményezte, hogy vizsgálják meg a vállalat felelősségét, szükség esetén a termelés korlátozásának, illetve a környezethasználati engedély visszavonásának lehetőségét is. Az önkormányzat büntető feljelentést tesz az ügyben. A vizsgálat részletei egyelőre nem ismertek. Kivitelezőt keres a debreceni önkormányzat a Józsai Klastrompart tanöstvény megépítésére. A tervek szerint a Tócó mentén kialakítandó 7 állomásból álló tanöstvény a környezettudatos szemléletet és a természetismeretet népszerűsíti majd. Az egyes állomásokon információs táblák, logikai játékok, mozgásfejlesztő eszközök, interaktív játszóházak, valamint pihenők várják majd a látogatókat. A fejlesztése egy Natura 2000-es védett területen valósul meg, és szorosan kapcsolódik a közelben működő környezeti ellenőrző rendszer mérőállomásához. A beruházás minden korosztály számára kínál majd szabadidős és ismeretterjesztő program lehetőséget. Megkezdődött a debreceni Faragtár utcai vasúti felüljáró lépcsőinek felújítása. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a déli oldalon található lépcsőkarok egy része a téli sózás és az időjárási hatások miatt baleset veszélyessé vált, ezért lezárták. A felmérések alapján összesen 82 lépcsőfokot kell kicserélni. Az előre gyártott elemek elkészítése miatt a munkálatok várhatóan július végéig tartanak majd. A teljes felüljáró felújításának tervei már elkészültek. A kivitelezés azonban egyenlőre fordult.

0: Forrásbiztosításra vár. Fél évvel elhalasztotta az országgyűlés az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. A Tiszás képviselő kezdeményezésére elfogadott döntés értelmében a rendszer nem 2026 júliusában, hanem 2027 január 1-én indul el. Az indoklás szerint az informatikai rendszerek teljes adatátadása és stabil működése, valamint az egyes országos protokollok gyakorlati alkalmazása még nem garantálható. A kezdeményezők hangsúlyozták, az örökbefogadási eljárásokban minden esetben a gyermekek érdeke az elsődleges szempont, ezért a szakmailag megalapozott és biztonságosan működő rendszer kialakítása fontosabb a gyors bevezetésnél. Ezek voltak Debrecen és a régió legfontosabb információi, én hamarosan újra jövök a legfrissebbekkel, addig is tartsanak velünk!
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Holnap Debrecen környékén sok napsütésre és forró nyári időre számíthatunk. Esőre nem kell készülni. A légmozgás többnyire gyenge marad. A reggeli órákban 17 fok után, délután 32 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szücsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, 5 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a szerdai Sunshine délután, és így június 24-én pedig az Ivánokat Isten éltesse, ma ők ünnepelnek névnapjuk alkalmából. Pénzügyi percek, reggeli ismétlés, valamint a programajánlók a következő 60 percben. Empire of the Sun és a Walking on the Dream, ezzel rajtolunk már is.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene!

0: Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Bankszámlanyítással folytatjuk most a pénzügyi percekben, mert akár ezt már selfivel, még a strandról is megtehetjük. Vendégem a témában Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: A kánikulában sem kell sorban állni a bankfiókban, az okostelefonunk és okmányaink segítségével percek alatt videós azonosítással vagy selfie készítésével is megnyithatjuk az új számlánkat. Érdemes a bankok számlanyítási feltételeiről előre tájékozódnunk, hogy ne érjen meglepetés, ha éppen a nyaralás közepén van szükségünk egy számlára vagy egy hozzátartozó bankkártyára. Főleg a külföldi nyaralásuk alkalmával jöhet jól egy devizaszámla vagy egy ahhoz kapcsolódó bankkártya, ma már fizikai távolság sem akadály a bankolásban sem.
2: A Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének, Szabó Katalinnak köszönöm szépen.
0: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Kommenteljetek is abban a kérdésben, hogy van-e olyan kollégád, aki megkeseríti az életed, mivel borít ki? Hagyunk időt, jó, majd foglalkozunk ezzel egy kicsikét később, vagy neked van. Már nagyon búlogattál. Én le akartam sepenni az asztalról hirtelen ezt a témát, de látom, hogy benned
5: van
4: egy gondolat.
5: Jó, nem te vagy az. Elárulom.
4: Igen. Én nem vagyok az a kiborító, én vagyok az, akit kiszoktak borítani.
5: Igen, ezt akartam mondani. Sokkal. Tehát amikor rájövök, hogy ideges vagyok, és meglátom Gavit, és néha az ő stílusát, akkor lehet, hogy nem is vagyok ideges.
4: Nem.
5: Az úgy megnyugtat, hogy van nálam rosszabb.
4: Igen. Ez a 22 éves vagyok, 40 éve rádiós műsorvezető, és már nagyon kijön az idegrendszerem.
5: Na. Igen, hát nálunk, hogy avassuk be egy picit a hallgatókat, a legrosszabb az, és Gavi sem bírja, meg én sem, amikor valamit előre eltervezel, amikor megvan egy ilyen meccs terv a fejedben, hogy fog kinézni, és ez mondjuk a 20. másodpercben borul, csak azért, mert valamelyik kolléga nem érkezik meg időben, nem lehet elérni, nem akkor kapcsolódik a telefon, valami műszaki hiba jön, stb. És onnantól az úgy pafra vágja az egész délelőttödet, mert úgy vagy vele, hogy most már mindig próbálod helyrehozni azt a csúszást, ami akkor keletkezett azon az egy percen, és hát az egy perc nálunk az nagyon sokat számít.
4: Na mondjuk ki együtt akkor a nevét annak a kollégának.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Jönnek így a szerda délutánunkban is a legfrissebb programajánlók, megérkezett hozzánk Kata. Szia!
3: Szia, Roli! A Nyíregyházi Egyetem sportpályái június 25-e és 27-e között teljesen levetkőzik az iskolapad hangulatot, mert jön a főhe, és vele az év legnagyobb helyi zúzása. Dash, Bájalex és a Parnograszt már élesítik a mikrofonokat, hogy a vizsgai időszak vagy a meló utáni feszültséget végleg kiverjék a fejedből. Napközben lehet lazulni, meg játszani, éjszaka meg akkora ereszdel a hajam lesz, hogy a sóstói úton még jövőre is erről pletykálnak majd. Gyúrjatok rá, így is, meg úgy is. Mi lesz abból, ha összeengedünk egy több mint 50 éve zúzó rockbandát és egy egész szimfonikus zenekart a debreceni Nagyerdőben? A válasz Edda Szimfonik. Június 26-án este 8:30-kor a nagyerdei szabadtéri színpadon komoly zenei köntösbe bújtatott rockhimnuszok szólnak majd, úgyhogy a szövegtanulást megúszhatod, de a torkodat készítsd fel az ordításra. Jó szórakozást a programokhoz!
2: 6 óra után kirándság műsor jön, így akár már most is lehet majd csörögni. 0620-316-3.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló. Barbra Streisand.

0: Benson Boone is a Mystical Magical, a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és 6 órához érkeztünk, köszi a mai figyelmed. Időjárás tekintetében pedig a következő napokban még egy fokot rákapcsol majd a nap, holnap 33 fok, pénteken 35 fok, és vasárnap akár 38-39 fokot is mérhetünk majd, érdemes nattejet használni. Indul a kívánság műsor, mindjárt holnap folytatjuk, Kondor Roland lelép, ciao.
1: Miért van, hogy fáj? Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz? Hisz feladtad már? És esténként várod, hogy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés parti. Sztár vendég, Vésé. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party. Fellép, Malivood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapó DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálam

0: Shine FM.
1: Csak jó zene.
0: Sunshine FM.
1: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
1: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonság.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Akár 20 millió forintot is kaphatnak a gazdaságukat átadó termelők. Felkészült a honvédség a hőség miatti vízosztásra. Szigorodhatnak az ecetekre vonatkozó szabályok. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Július 1-jéig pályázhatnak támogatásra azok a gazdák, akik megkezdik gazdaságuk átadását a fiatalabb generációnak. A program célja, hogy a földek, gépek és piaci kapcsolatok mellett a szakmai tudás is rendezett formában öröklődjön tovább. A támogatás összege 4 és 20 millió forint között lehet. A pályázat keretösszege 10 milliárd forint. A gazdaságátadóknak és átvevőknek legalább egy éves mentorprogramban is részt kell venniük, amely során az idősebb gazdálkodó segíti az utódot a szakmai és üzleti feladatok átvételében. A Magosz arra figyelmeztet, hogy a támogatási kérelmek benyújtásának határideje július 1-e. Több jelentős törvényt is elfogadott kedden az országgyűlés. A parlament kibővítette a vizsgáló bizottságok jogköreit, így a jövőben az érintettek kötelesek együttműködni a testületekkel. Az idézés, hogy adatszolgáltatás elmulasztása pénzbírságot vonhat maga után, ismételt távolmaradás esetén pedig bírói kontroll mellett elővezetés is elrendelhető. Emellett a képviselők megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. Az új szabályok szerint tilos lesz olyan politikai hirdetés közé tenni, amely sérti az emberi méltóságot, gyűlöletet kelt, vagy megtévesztő módon használja fel mások képmását. Új ingyenes önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort tett elérhetővé a Magyar Nemzeti Bank. Az online alkalmazás segítségével kiszámolható, hogy mekkora havi befizetéssel érhető el a kívánt nyugdíjkiegészítés, illetve az is, hogy egy adott megtakarításból mekkora plusz jövedelem várható nyugdíjas korban. A rendszer figyelembe veszi többek között az életkort, a hozamokat, a költségek és az adójóváírást is. Az MNB szerint a fejlesztés segíti a tudatos pénzügyi tervezést és az önkéntes nyugdíjpénztárak közötti eligazodást. A Magyar Honvédség felkészült arra, hogy szükség esetén ivóvizet osszon a lakosságnak a rendkívüli hőség idején. Erről Ruszin-Szendi Romulus számolt be közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a Honvédség a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet tud biztosítani az emberek számára. A miniszter hangsúlyozta, amennyiben a helyzet megköveteli, ezt a kapacitást akár többszörösére is képesek növelni. A cél, hogy a tartós kánikulában mindenki számára biztosított legyen az ivóvízellátás. Szigoríthatják az ecetekre vonatkozó minőségi előírásokat Magyarországon. A Magyar Élelmiszerkönyv módosításának tervezete szerint a jövőben csak mezőgazdasági alapanyagból természetes erjesztéssel készült termék viselhetné az ecet megnevezést. A szintetikus ecetsavat tartalmazó készítmények nem használhatnák ezt az elnevezést. Az új szabályok pontosítanák többek között az almaecet, a gyümölcsecet és a balzsamecet fogalmát is, valamint korlátoznák a hozzáadható cukor mennyiségét is. A cél a fogyasztók jobb tájékoztatása és a termékek minőségének javítása.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók.

0: Rádió. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza középárfolyamai szerint a forint stabilan teljesít a vezető valutákkal szemben. 1 euró árfolyama 358 forint körül alakul. Az amerikai dollárért mintegy 311 forintot kell adni. Az angol font 416 forint közelében mozog, amíg a svájci frank árfolyama 390 forint körül jár. A devizapiac alakulását továbbra is a nemzetközi gazdasági hírek és a befektetői várakozások befolyásolják.
3: Sportírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Megkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus második csapata, és sok saját nevelésű fiatal is az együttessel dolgozik. Volt néhány hét szünet, de kaptak szabadság alatt is egyéni edzésprogramot a fiúk. Több felkészülési mérkőzés is játszik majd az NB3-as gárda. Az már biztos, hogy a Füzesabony, a Máté Szalka és a Nyír Bátor ellen is pályára lép a Spari 2. Zsinórban két viadalon diadalmaskodott a DSI Debrecen többszörös magyar bajnok rúdugrója Kleckner Hanga. Miután a horvátországi Dovec városában 443 centivel győzött, Franciaországban idei legjobbjával 450 centiméterrel utasította maga mögé a mezőnyt. Kedden Németországba utazott, Hanga ezúttal is 450 centiméterig jutott, és ezzel a második helyen végzett. Marad Debrecenben bukor Rajmund, a jégkorongos újabb idényre kötelezte el magát a debrecenieknél. A rutinos védő még egy szinttel feljebb kapcsolna. Az előző Eszterliga szezonban 32 mérkőzésen lépett pályára a Deac jégkorongozója, a hátvéd 6 góljának és 8 asszisztjának köszönhetően 14 pontot szerzett. A rájátszásban további 7 alkalommal kapott szerepet. A Hokis 5. idényét kezdi majd a Debreceni Egyetem alakulatánál. Távozik Gyulai Miklós az Atlétikai Szövetség éléről. Az elnök mindezt levélben közölte a közvéleménnyel a szövetség honlapján megjelent nyílt levelében. Hozzátette, véleménye szerint teljes tisztújítás szükséges. Azt is közölte, hogy úgy gondolja, a jelenlegi elnökség összes tagjának le kell mondania, így szeptemberben megtörténhet a teljes tisztújítás. Már egy évvel korábban is felvetődött a szervezetet 2009 óta irányító Gyulai visszahívása, miután a 6-tagú elnökségből 3-an jelezték, szerintük nem az alapszabályban foglaltaknak megfelelően végzi tevékenységét, és a szövetség irányításában nem biztosítja az elnökség közreműködésének lehetőségét. Gyulai Miklós egykoron atlétaként nyíregyházi színekben is indult, és februárban is ott volt a fedett pályás bajnokságon, melyet a Szabolcsi megye székhelye rendeztek. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Holnap zavartalan napsütésre és igazi kánikulára készülhetünk a térségben. Csapadék nem várható, egész nap száraz idő ígérkezik. A szél gyenge, időnként mérsékelt lesz. Hajnalban 17 fok körül alakul a hőmérséklet, délután pedig 32 fokig emelkedik. A déli órákban számítsanak a nagyon erős UV-sugárzásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
4: Köszi Zücsi a legfrissebbeket. 6 perccel este 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Az óráinkat nyitom Kashmirral, itt van tőle a White Ride.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et. Legyél az ötödik betelefonáló. Mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba.

0: és ez volt tőlük a mama az előző percekben itt a Sunshine-on. Hát kellemes estét kívánok mindenkinek, 3 perc múlva pontosan 19:45, és hát ugye a felhívó spotunk elhangzott az előző percekben, mert hát egyszer 25 éves a Sunshine FM, az 5. telefonáló pedig már a vonalban. Szia, Sunshine FM!
1: Sziasztok, jó estét kívánok!
0: Szia, keresztneved elárulod?
1: Eszter.
0: Eszter. Úgy jól hallom, hogy autóban vagy?
1: Igen, mert... én voltam hazafelé.
0: Merre autózol éppen?
1: Kemecsei úton.
0: Kemecsei úton. Mi újság arra egyébként?
1: Tiszta az út.
0: Tiszta
1: nagyon
0: az
1: jó,
0: út.
1: Haza lehet haladni.
0: Nagyon jó. Napsütés.
1: Meleg.
0: Meleg. Akkor megy az autó a klíma, vagy megy a klíma. Igen, jó. Éppen. Csak sikerül összeraknom, már nekem is egy picit este van. Eszter, te vagy az 5. telefonáló, viszont csak akkor kerülhetsz be a játékba, hogyha megmondod nekem a Sunshine FM szlogenjét.
1: Csak jó
0: zene. Így van, na kérem szépen, akkor innentől kezdve most már játékban vagyunk. Hát ugye vannak napi nyereményeink, a Praktiker jóvoltából egy 25 ezer forintos utalvány, az M3 Outlet jóvoltából szintén egy 25 ezeres utalvány, a Mendi Shape & Body jóvoltából szintén egy 25 ezer forintos utalvány, valamint a Natur Cleaning jóvoltából is még van 25 ezer forintos vásárlási utalványunk. Melyiknek örülnél egyébként a legjobban?
1: Hát a praktikeres utalvány lehet, ha az lenne a legjobb, mert családi házban élünk, és mindig van mit csinálunk.
0: Ó, értem. Mi az, amire egyébként most a legjobban szükség lenne, akár a kerti munkálatok tekintetében?
1: Na, hát nem is tudom megmondani. Most füvesítettünk, és még csináljuk a kerítést, úgyhogy még van mire nézni.
0: Azt a mindenit, hát akkor még van mire költeni. A játékot így nagyjából ismered egyébként? Tehát tudod, hogy mi fog történni, mikor kell azt mondanod, hogy bum?
1: Hát remélem, hogy sikerülni fog.
0: Figyelj, az utóbbi időben egyébként nálam 99%-ban, még tartom ezt a jó kis százalékot, tehát 99%-ban mindig nyertek a hallgatók.
1: Igen, tegnap is hallottuk.
0: Akkor ezen felbuzdulva telefonáltál most, hogy jó, akkor most a Norbi van adásba, akkor most telefonálunk, hát ha mi is nyerünk valamit.
1: Nem, a kisfiam mondta, anya, most kell telefonálni.
0: Most kell telefonálni, mert most lehet nyerni.
1: Igen.
0: Na, figyelj, szólj, hogyha készen állsz.
1: Mehetünk,
0: jó? Akkor elindítom. Lesz az elején egy ilyen kis felvezető rész, és majd visszaszámolok, hogy mikortól kell majd hát hivatalosan elkezdened magadban számolni, hogy mikor indul el a játék, jó?
1: Rendben.
0: Na kérem szépen, akkor a felvezető ebben a pillanatban elindult. Fú, ilyenkor egyébként az a, hogy veletek izgulok. 3, 2, 1, számolhat. Nagyon-nagyon határeset, nagyon-nagyon határeset, ott egy picit egy-egy másodpercen, vagy hát még talán annyi sem volt, amin elmentünk. Figyelj, én hazabaj, hogy mindig én vagyok a jó fej, jó? Én ezt megadom. Jó? Úgyhogy én leszek a jó fej, majd a vezetőség rajtam fogja ezt leverni, hogy én mindig jó fej vagyok, és akkor most húzok egyet, jó? Hogy akkor mi lesz a te mai nyereményed, amit elviszel tőlünk? Valahogy mindig én vagyok a jó arc egyébként. Kérlek szépen, így legyen egyébként ötösöd a lotton, a Praktiker 25 ezer forint értékű vásárlási utalványa a tiéd.
1: Nagyon szépen.
0: Hát komolyan mondom, lassan nekem kéne elmenni a lottóba is egyébként húzkodni a számokat, tippelni, vagy bármi, mert tényleg az van egyébként, hogy mostanában állam mindenki nyer.
1: Lehet valami, hogy találtál, lehet valami,
0: hogy mindenki hú, most nagyon rosszul hallak. Kezded elhagyni a várost.
1: Igen,
0: kezded elhagyni a várost, és innentől kezdve már szakadozik a vonal. Még jó, hogy nem a Sunshine FM szakad. Nos, majd mindent megbeszélünk adáson kívül, javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Üzennél-e esetleg valakinek rajtam keresztül?
1: Hát nagyon szépen köszönöm az ajándékot, és a kisfiamnak szeretném üzenni majd a jövő héten ezt a születésnapja, Isten éltesse.
0: Isten éltesse, sokáig mennyi idős lesz?
1: 2 éves lesz.
0: Azt a mindenét, hát innentől kezdve, hát hogy is fogalmazzak, jön a kamaszkor.
1: Bizony.
0: Innentől jönnek majd a nagy csajozások, meg minden, reszkessetek otthon. A srác innentől kezdve majd viszi hazafelé a csajokat.
1: Ettől félek én is.
0: Ugye? Na, küldök nektek egy jó kis felvételt, itt lesz Horváth Tamás is, a megszakad, maradj még vonalban.
1: Nem.
0: Hölgyek, urak, jöhetnek továbbra is az üzenetek 0620 316 3000. Ez a 2 órás élő esti kívánság műsor.

0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: It's not protest.

0: Rick Dalton, és ez volt a Blood Running az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok egészen este 8 óráig természetesen ma is javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Imáz elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: És üzenetében nyitom a mai estét, aki Anitának üzeni, hogy köszönöm, hogy minden napomat szebbé teszed. Nagyon szeretlek. Aztán Évi a férjének Lacinak üzeni, hogy boldog születésnapot kívánok, maradj mindig ilyen vidám és szerethető. Zoli pedig Katának üzeni, hogy sajnálom a tegnapi veszekedést. Remélem, meg tudsz nekem bocsájtani. Hát drága szenzsajnosok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Michael Jackson, ez pedig a Smooth Criminal, a két órás jövő esti kíván

0: a gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Szerdán megkezdődnek a világbajnokság csoportkörének zárófordulói. A csoportokban az utolsó meccsek egy időpontban kezdődnek, így 6 találkozót rendeznek ma este és holnap hajnalban. A C csoportban este 9 órakor kezdődnek a mérkőzések. Skócia története első egyenes kieséses szakaszba jutásáért küzd a Brazília elleni összecsapáson. Akár a döntetlen is elég lehet a továbbjutásukhoz, mivel a skótok és a brazilok is legyőzték Haitit. A másik mérkőzésen Marokkó Haitivel játszik, és nagy arányú győzelemmel próbálja biztosítani helyét a legjobb csoport harmadikak között. A B csoportban éjféltől rendezik a mérkőzéseket. A társházigazda Kanada a csoport elsőségért küzd a 4 pontos Svájc ellen. A kanadaiak egy döntetlennel is az élen végezhetnek, mivel a Bosznia-Hercegovina elleni 1-1 után 6-0-ra győzték le Katart, míg Svájc szintén 4 pontos mérleggel érkezik. A másik mérkőzésen Bosznia-Hercegovina és Katar csap össze, ahol a vereség biztos kiesést jelenthet. Az A csoportban magyar idő szerint hajnali 3 órától rendezik a mérkőzéseket. A társházigazda Mexikó már biztos továbbjutó, és csoport elsőként várja a csehek elleni mérkőzést. A hazaiak akár pihentethetik is a legjobbjaikat, és várhatóan lehetőséget kap a visszavonuló Ochoa is. A cseh válogatott számára csak a győzelem jelent reális esélyt a folytatásra, miközben a szintén 1 pontos dél-afrikai csapat a dél-koreaiakkal találkozik. A 3 pontos ázsiai együttes győzelemmel biztosan, döntetlennel pedig nagy eséllyel jutna tovább, vereség esetén viszont kieshet.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

és ez volt a Lover is my husband az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szint is nézzünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Szabadságtér 9-es szám mellett felbontották a járdát és a zöld területet, ami a gyalogos és a gépjármű forgalmat is érinti. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis kábelfektetési munkák jelentenek akadályt a Kisernő, valamint a Szarvas utca találkozásánál, valamint az Árok utcán, itt mindkét helyen ez bolyával körbe is van jelölve. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol kint vannak a rendi erőrei, mert hogy korábban volt egy baleset a Hajnal, illetve a Faragtár utca kereszteződésében, valamint szintén Debrecenben erősebb forgalommal kell, hogy számoljatok a Betlen utcán. Ha pedig van közlekedési info, akkor az jöhet a folytatásban is, telefon SMS Viber 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön Szücsi a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulok mindjárt Hypeton és Norma J. Martin közösével. Ez lesz az Out My Head.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Harmadfokú hőségriasztás lép életbe szombattól. Rekordszámú kötelező biztosítást kötöttek az idén. Százezrekért gyorsítottak a térdműtéten, most ítéletre várnak. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén. Az országos tiszti főorvos a jelenlegi másodfokú riasztást péntek éjfélig meghosszabbította, majd kedd éjfélig a legmagasabb szintre emeli. A szakemberek szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelent a szervezet számára, különösen a kisgyermekek, az idősek, a várandósok és a krónikus betegek esetében. A hatóságok fokozott folyadékpótlást, a tűzőnap kerülését és a gyermekek, illetve a házi állatok fokozott védelmét kérik a lakosok. A következő napokban. Csökkent a kötelező gépjármű felelősség biztosítások átlagdíja az első fél évben. A Netrisk adatai szerint az átlagos éves díj 9%-kal, mintegy 49 ezer forintra mérséklődött, miközben 23%-kal több szerződést kötöttek az autósok, mint egy évvel korábban. A szakértők szerint a díj csökkenés hátterében a biztosítók közötti erősödő verseny áll. Eközben a kaszkó biztosítások száma is nőtt, az első fél évben 16%-os bővülést mértek ezen a piacon. Elfogadta az országgyűlés a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényt. A változások értelmében létrejön a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT, miközben a Magyar Távirati Iroda ismét önálló szervezetként működik tovább. A közmédia tulajdonosi jogait a jövőben a független közmédia testület gyakorolja, amelyben kormánypárti, ellenzéki és médiaszakmai delegáltak is helyet kapnak. A törvény szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választják ki, és szigorú összeférhetetlenségi szabályok lépnek életbe. Hét tagúvá bővül a médiatanács is, amelyben egyenlő arányban képviseltetik magukat a kormánypárti és ellenzéki jelöltek. Az új szabályozás 30 nappal a kihirdetés után lép hatályba. Országos piaci felmérést indított a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal a tervezett szélerőművi beruházásokról. A hatóság július 8-áig várja a fejlesztők jelzéseit az új projektekre és a meglévő kapacitások bővítésére vonatkozóan. A felmérés célja, hogy pontosabb képet kapjanak a beruházói tervekről, valamint arról, hogy azok mennyire illeszkednek a villamos energiahálózat jelenlegi lehetőségeihez. A kérdőív a tervezett erőművek helyszínére, teljesítményére és erőkészítettségére is rákérdez. A szakértők szerint a kezdeményezés azt jelzi, hogy a következő években növekedhet a szélenergia szerepe hazánkban. Nem jogerősen másfél millió forintos pénzbüntetésre ítélte a miskolci törvényszék azt a két miskolci

0: orvost, akik pénzt fogadtak el egy térdprotézis műtét előrehozásáért. A bíróság szerint az egyik orvos 300 000, a másik 200 000 forint jogtalan előnyt kapott egy idős asszony műtétével kapcsolatban. A pénzt átadó hozzátartozót 2 millió forint pénzbüntetésre sújtották. Még egy taxisofőrt és a műtéten átesett asszonyt próbára bocsájtották. A bíróság az orvosokkal szemben vagyonelkobzást is elrendelt. Az ítélet nem jogerős, ha az ügy a debreceni ítélőtáblán folytatódik.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Holnap zavartalan napsütésre és igazi kánikulára készülhetünk a térségben. Csapadék nem várható, egész nap száraz idő ígérkezik. A szél gyenge, időnként mérsékelt lesz. Hajnalban 17 fok körül alakul a hőmérséklet, délután pedig 32 fokig emelkedik. A déli órákban számítsanak a nagyon erős UV-sugárzásra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Közi Szücsi a legfrissebbeket. Folytatódik a 2 órás élő esti kívánságműsor, úgyhogy még 56 percen keresztül jöhetnek az üzenetek 0620-316-3000. Startolunk Hypoton és Norma J. Martin közösével. Ez az Out My Head.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy öröm.

0: Atom, és az volt a Turn the Lights Off az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, míg bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ime az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Niki üzenetében nyitom a második óránkat, aki a párjának Dávidnak üzeni, hogy te vagy a legjobb dolog, ami valaha történt velem. Aztán Andi a testvérének szeretne rajtam keresztül nagyon sok boldog születésnapot kívánni, Gábor pedig Melindának üzeni, hogy bocsáss meg, hogy megbántottalak, nagyon hiányzol. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban James Hype, ez pedig a Ferrari, a két órás élő esti kíváns.

0: halott pénz, és ez volt tőlük a darabokra törted a szívem, ma az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi ezeket most össze is gyúrtuk egy csukorba, úgyhogy jön Kata és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon SMS Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: A Nyíregyházi Egyetem sportpályái június 25-e és 27-e között teljesen levetkőzik az iskolapad hangulatot, mert jön a főhe, és vele az év legnagyobb helyi zúzása. Dash, Bájalex és a Parnograszt már élesítik a mikrofonokat, hogy a vizsgai időszak vagy a meló utáni feszültséget végleg kiverjék a fejedből. Napközben lehet lazulni, meg játszani, éjszaka meg akkora ereszdel a hajam lesz, hogy a Sóstói úton még jövőre is erről pletykálnak majd. Gyúrjatok rá, így is, meg úgy is. Mi lesz abból, ha összeengedünk egy több mint 50 éve zúzó rockbandát és egy egész szimfonikus zenekart a debreceni Nagyerdőben? A válasz? Edda Szimfonik. Június 26-án este fél 9-kor a nagyerdei szabadtéri színpadon komoly zenei köntösbe bújtatott rockhimnuszok szólnak majd, úgyhogy a szövegtanulást megúszhatod, de a torkodat készítsd fel az ordításra.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Kriszti üzeni a vőlegényének, hogy már alig várom, hogy szombat legyen, és örökre összekössük az életünket. Nagyon szeretlek, Jani, a barátjának Petinek szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, Bea pedig Attilának üzeni, hogy minden percet imádok, amit veled töltetek. Nagyon szeretlek. Hát, drága szentsejnosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Alex Warren, ez pedig a Fever Dream, a 2 órás élő esti kívánság.

John Legend, és visszautaztunk egészen 2014-ig. Ez volt tőle az Olaf May. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága szentsajnosok, érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Erika üzeni a lányának, hogy boldog születésnapot, drága kislányom, nagyon szeretünk. Aztán Zsófi Bencinek üzeni, hogy a mosolyod a legszebb része a napomnak. Siess haza, Marika pedig a férjének üzeni, hogy Isten éltessen sokáig. Te vagy a mindenem. Hát drága szentsajnosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Dash és Young Fly. Ez az Oh Mama. Kellemes estét!

a Jonas Brothers, és az volt tőlük a Sucker az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz csütörtökön, a térség nagy részén csak nem zavartalan lesz a napsütés, és a holnapi napon már sehol sem várható csapadék. A reggeli órákban 11 és 20 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 37 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszállam.

0: benne
1: jó, van,
0: gondolat.
1: Nem te vagy az. Elárulom.
0: Igen. Én nem vagyok az, aki borító, én vagyok az, akit kiszoktak borítani.
1: Igen, ezt akartam mondani. Sokkal. Tehát amikor rájövök, hogy ideges vagyok, és meglátom Gavit, és néha az ő stílus, hát akkor nem is vagyok ideges.
0: Nem.
1: Az úgy megnyugtat, hogy van nálam rosszabb.
0: Igen. Ez a 22 éves vagyok, 40 éve rádiós műsorvezető, és már nagyon kijön az idegrendszerem.
1: No. Igen, hát nálunk, hogy avassuk be egy picit a hallgatókat, a legrosszabb az, és Gavi sem bírja, meg én sem, amikor valamit előre eltervezel, amikor megvan egy ilyen meccs terv a fejedben, hogy fog kinézni, és ez mondjuk a 20. másodpercben borul, csak azért, mert valamelyik kolléga nem érkezik meg időben, nem lehet elérni, nem akkor kapcsolódik a telefon, valami műszaki hiba jön, stb. És onnantól az úgy pafra vágja az egész délelőttödet, mert úgy van vele, hogy most már mindig próbálod helyrehozni azt a csúszást, ami akkor keletkezett azon az egy percen, és hát az egy perc nálunk az nagyon sokat számít.
0: Na mondjuk ki együtt akkor a nevét annak.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Új vezetőt kap az egészségügyi minőségellenőrzési hatóság. 3 napos kihelyezett kormányülést tart a Tisza. Cellux-szal büntette az 5 éves gyermeket, most bíróság előtt az óvónő. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
3: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Új vezetőt neveztek ki az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóság élére. Az egészségügyi miniszter bejelentése szerint a szervezetet Nemes Balázs Áron sebész és transzplantációs szakember irányítja majd. A hatóság független lesz a minisztériumtól, feladata pedig az egészségügyi minimumfeltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése, valamint a kutatások és innovációk összehangolása lesz. Hegedűs Zsolt egy budapesti konferencián arról is beszélt, hogy a magyar egészségügy továbbra is alulfinanszírozott. Ezért a kormány által ígért 500 milliárd forintos többletforrás egy részét a szakdolgozók bérrendezésére és az alapellátás megerősítésére fordítják. Megszavazta az országgyűlés a védett üzemanyagár kivezetését. Az új szabályozás szerint megszűnnek a benzinre és gázolajra vonatkozó hatósági árak, mivel a piaci árak már elérték, sőt egyes esetekben alá is csökkentek ezeknek a szinteknek. A törvény ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. A jogszabály szigorú szankciókat is tartalmaz. A bírság összege akár 150 millió forint is lehet, ismételt szabályszegés esetén pedig ideiglenesen bezárhatják a töltőállomásokat. Péntek estétől 3 napos kihelyezett kormányülést tart a Tisza kormány. Erről Magyar Péter beszélt a 444-nek adott interjújában. A vasárnapig tartó tanácskozáson a kabinet tagjai mellett a frakcióvezetők is részt vesznek, hogy kérdéseket tehessenek fel és bekapcsolódhassanak a szakmai vitákba. A miniszterelnök kezdeményezésére a miniszterek rendszeresen jelen lesznek a frakcióüléseken is, ami a tervek szerint gyorsabb és hatékonyabb információ áramlás biztosíthat a kormány és a képviselőcsoportok között. Fél évvel elhalasztotta az országgyűlés az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. A Tiszás képviselő kezdeményezésére elfogadott döntés értelmében a rendszer nem 2026 júliusában, hanem 2027 január 1-én indul el. Az indoklás szerint az informatikai rendszerek teljes adatátadása és stabil működése, valamint az egyes országos protokollok gyakorlati alkalmazása még nem garantálható. A kezdeményezők hangsúlyozták, az örökbefogadási eljárásokban minden esetben a gyermekek érdeke az elsődleges szempont, ezért a szakmailag megalapozott és biztonságosan működő rendszer kialakítása fontosabb a gyors bevezetésnél. Vádat emelt a gödöllői járási ügyészség egy óvoda pedagógus ellen, aki a vád szerint leragasztotta egy síró 5 éves kislány száját. Az eset még 2024 áprilisában történt egy Gödöllő környéki óvodában. A gyermek egy vita után hangosan sírt az udvaron, ezért az óvónő az irodába vitte, ahol egy széles ragasztó szalaggal befette a száját. A Celluxot körülbelül 1 perc múlva távolította el. Az ügyészség szerint a nő veszélyeztette a gyermek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, ezért kiskorú veszélyeztetése és minősített könnyű testi sértés miatt emeltek vádat ellene. Az ügyben a Gödöllői Járási Bíróság dönt majd.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Holnap zavartalan napsütésre és igazi kánikulára készülhetünk a térségben. Csapadék nem várható, egész nap száraz idő ígérkezik. A szél gyenge, időnként mérsékelt lesz. Hajnalban 17 fok körül.

0: Körül alakul a hőmérséklet, délután pedig 32 fokig emelkedik. A déli órákban számítsanak a nagyon erős UV-sugárzásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.

amit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem. Sunshine FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.

0: Sunshine FM.
1: Je suis désolé. Gente.

0: akit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: I'm
0: nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.